0: Kedden hajnalban hűvös, többnyire derült időre ébredünk. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 10 fok körül alakul. A reggeli órákban már gyorsan melegedni kezd a levegő, miközben egyre több napsütésre számíthatunk.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Végig kísérsz az úton.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok izzadságszaga, és egész Budapest

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 3 napon át Kaposvár adott otthont a katolikus társadalmi napoknak, amelynek záró szentmiséjét a kaposvári székesegyházban tartották. A szentmisét dr. Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. A liturgián pedig többek között a kaposvári kapucsini kórus is közreműködött. A 3 napos rendezvényen a résztvevők találkoztak, beszélgettek, imádkoztak és közösen ünnepeltek. A kattárs zászlaja a zárás után tovább indult. A következő katolikus társadalmi napok házigazdája ugyanis a szombathelyi egyházmegye lesz. A héten újabb állomásokkal folytatódik a kaposvári beszélgetés sorozat Kaposvár polgármesterével. Hétfőn 17 órától a Bartók Béla és a Zrínyi Miklós utca kereszteződésénél, kedden az Erdősor és a Madár utca találkozásánál várja Szita Károly a kaposváriakat. Szerdán a Töröcskei Művelődési Háznál, csütörtökön pedig a Kinizsi lakótelepi tagiskola mellett rendezik meg a fórumot, szintén délután 5 órától. A hét utolsó alkalma pénteken 16 órakor lesz a Pécsi utcai harangtoronynál. A találkozón a helyiek személyesen mondhatják el észrevételeiket, javaslataikat, és beszélgethetnek a városi részüket érintő kérdésekről is. Bombariadó miatt fennakadások voltak tegnap este a pécsi és a kaposvári vasútvonalon. A Mávinform tájékoztatása szerint Dombóvár állomáson hatósági intézkedés miatt átmenetileg nem közlekedhettek a vonatok. A hatóság 20 óra 40 perckor engedélyezte végül a forgalom újraindítását, a járatok azonban jelentős késéssel folytatták útjukat.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden hajnalban hűvös, többnyire derült időre ébredünk. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 10 fok körül alakul. A reggeli órákban már gyorsan melegedni kezd a levegő, miközben egyre több napsütésre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hív! Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Hallottatok már a rózsaszín párducokról?
2: Hát én a népszerű filmre gondolok.
1: Így van, de nem, ők a rózsaszín párducok. Mert hogy nem egy kőről van szó, hanem egy bandáról. Sajnos kevésbé szexi a sztori, mint ahogy hangzik. Mert ugye azt gondolnád, hogy zsinos huncut lányok, akik kirámolják a bankot? Hát mert bár a rózsaszín párducok szőke, harisnyás, magas sarkú csajszik voltak, sajnos csak látszatra. Mert hogy a szexi szerelésben férfiak voltak.
2: Igen, kukac volt az álmában.
1: Négy férfi fényes nappal a legnagyobb nyugalommal sétált be a párizsi exkluzív Harry Winston ékszerszalomba, előrántották a ruhájuk alá rejtett kézi fegyvereket és egy kézigránátot, 20 perc alatt több mint 100 millió dollár értékű gyémántgyűrűt, nyakláncot és órát söpörtek a zsákokba, olyan gyorsan és magabiztosan távoztak állítólag, hogy a rendőrség csak később eszmélt fel. Azóta sem tudni, hogy a kukacos cicák hova lettek a pénzzel.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottam. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Új polgármestert választottak vasárnap Niklán és Sávolyon, ahol időközi önkormányzati választást tartottak. Niklán 6 független jelölt indult, a 322 szavazó közül pedig 52,22% Hársházi Szabolcsot támogatta. Sávolyon 2 jelölt közül választhattak a helyiek. Végül több mint 74%-kal Csallóni Matakovics Andrea kapta a legtöbb szavazatot. Mindkét településen a választásra jogosultak mintegy fele járult az urnákhoz. Kaposvári sízők is remekeltek az Alpesi Sízők Magyar Kupa sorozatában. A Pike 24 sportklub versenyzői 2 kategóriában is megszerezték az összetett első helyet. A Kaposvári Egyesület a klubok országos összesített versenyében is jól szerepelt, a 10. helyet szerezte meg, ráadásul a régió egyetlen klubjaként került be az összesített értékelésbe. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési támogatás második részletéről. A 100 000 forintos támogatásból 50 000 forintot utalvány formájában kap meg november 30-áig mintegy 400 000 jogosult gyermek családja. Az utalvány többek között iskolai felszerelésekre, ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, valamint egyes digitális és műszaki termékekre és fejlesztő játékokra is felhasználható. A postai kézbesítés sikertelen, az utalványokat további 10 munkanapig lehet átvenni a postán, felhasználásukra pedig 2027. március 15-ig lesz lehetőség. Akik adminisztrációs hiba miatt nem kapták meg az első, szintén 50 000 forintos részletet, azok pótlag kapják meg a támogatást, ez több mint 6600 jogosultat érint.
0: Időjárás jelentés.
2: Kedden hajnalban hűvös, többnyire derült időre ébredünk. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 10 fok körül alakul. A reggeli órákban már gyorsan melegedni kezd a levegő, miközben egyre több napsütésre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Akinek fáj még

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Kaposváron is a biztonságos közlekedés állt a középpontban a Biztonság Hete program sorozat részeként. A Somogy Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság a Durácki intézmény tanulóinak szervezett interaktív foglalkozásokat, valamint játékos programokat. A gyerekek többek között a KRESZ szabályaival és a gyalogos átkelőhelyek biztonságos használatával ismerkedhettek meg. A kezdeményezés célja, hogy már fiatalkorban felhívják a figyelmet a szabályos és körültekintő közlekedés fontosságára. 7 alkalommal várják a héten a véradókat Somogyban. Szeptember 21-e és 25-e között Kaposváron, a Magyar Állam Kincstárnál, a Területi Vérellátó Intézetben, valamint a Videotonnál lehet vért adni. Emellett Barcson, Lengyel-Tótiban és Somogy megyesen is várják az önkénteseket. A véradásra folyamatosan szükség van, ezért a szervezők minden egészséges, véradásra alkalmas önkéntest arra kérnek, hogy lehetőség szerint segítsen. A véradáshoz személyigazolványra, lakcímkártyára és tajkártyára van szükség. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a szabálytalanul közlekedő elektromos rolleresekre Kaposváron. A rendőrkapitányság és a Kaposvári Közterület felügyelet munkatársai az elmúlt napokban több alkalommal is ellenőrizték a rollereseket, a munkát pedig drónnal is segítették. Az intézkedések során elsősorban a sétálóövezet szabályainak betartását, a tiltott helyen történő közlekedést, valamint a másokat veszélyeztető magatartást figyelték. Tucatnyi rolleressel szemben kellett intézkedniük. A hatóságok hangsúlyozzák, az ellenőrzések célja nem a büntetés, hanem a balesetek megelőzése, valamint a gyalogosok és a közlekedők biztonságának növelése. A köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolja az új legfőbb ügyésznek. Az államfő hétfőn terjesztette a jelölést az országgyűlés elé, miután a Sándor Palota közlése szerint több lehetséges jelöltet is megvizsgált. A végső döntést a parlament hozza meg, a legfőbb ügyészt kétharmados többséggel 9 évre választják. Szatmári Zoltán korábban a fővárosi fellebbviteli főügyészségen dolgozott, majd a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. Szakterületei között az információs társadalom és kiberbűnözés, valamint a mesterséges intelligencia büntetőjogi kérdései is szerepelnek. Vasútbiztonsági videópályázatot hirdett középiskolásoknak a MÁV csoport és az Országos Rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok saját videóikkal hívják fel a figyelmet a vasúti átjárók veszélyeire és a szabályos közlekedés fontosságára. A középiskolások egyénileg vagy csapatban legfeljebb 90 másodperces videókkal nevezhetnek november 27-én délután 4 óráig. A pályázatról további információkat a MÁV honlapján olvashatnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden hajnalban hűvös, többnyire derült időre ébredünk. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 10 fok körül alakul. A reggeli órákban már gyorsan melegedni kezd a levegő, miközben egyre több napsütésre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Újabb kerékpárút fejlesztés indul Balatonbogláron. Mintegy 2,5 kilométernyi új, illetve kijelölt kerékpáros útvonal köti majd össze a település északi és déli részeit, közelebb hozva a borvidéket a Balatonparttal. A nettó 110 millió forintos beruházás 4 utcát érint, a munkálatok várhatóan 6 hónapig tartanak. A fejlesztés részeként új kerékpársávok és burkolatok készülnek, több mint 1800 négyzetméternyi térburkolatot alakítanak ki, valamint a csapadékvíz elvezetést is fejlesztik. A projekt részeként 55 új fát is ültetnek. Vádat emeltek egy 30-as éveiben járó nő ellen, aki a gyanú szerint egy vita közben azért támadt rá a partnerére, mert azt hitte, hogy a telefonjával videózza az eseményeket. A nő a sértettet a földre rántotta, majd többször megütötte a mellkasán. A bántalmazásnak a vádlott testvére vetett véget. A sértett könnyű sérüléseket szenvedett, az ügyészség pedig közérdekű munkát indítványozott a nővel szemben. Letartóztattak Kaposváron egy 31 éves férfit, aki a gyanú szerint több mint 4 millió forintot zsarolt ki egy pécsi férfitól. Az áldozatot hónapokon át fenyegette, és újabb összegeket követelt tőle, aki végül már kölcsönt is felvett, hogy fizetni tudjon. A rendőrök szeptember 16-án Kaposváron egy áruház parkolójában fogták el, amikor éppen 600 ezer forintot vett át. A bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolja az új legfőbb ügyésznek. Az államfő hétfőn terjesztette a jelölést az országgyűlés elé, miután a Sándor Palota közlése szerint több lehetséges jelöltet is megvizsgált. A végső döntést a parlament hozza meg, a legfőbb ügyészt kétharmados többséggel 9 évre választják. Szatmári Zoltán korábban a fővárosi fellebbviteli főügyészségen dolgozott, majd a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. Szakterületei között az információs társadalom és kiberbűnözés, valamint a mesterséges intelligencia büntetőjogi kérdései is szerepelnek. Vitorlázást tanulnak testnevelés órán egy balatonalmádi iskola ötödikesei. A különleges program szeptemberben indult, és 43 diák vesz részt benne, akik elméleti és gyakorlati foglalkozásokon ismerkednek a sportággal. A kezdeményezés egy támogatás segítségével valósul meg. Bombariadó miatt fennakadások voltak tegnap este a pécsi és a kaposvári vasútvonalon. A Mávinform tájékoztatása szerint Dombóvár állomáson hatósági intézkedés miatt átmenetileg nem közlekedhettek a vonatok. A hatóság 20 óra 40 perckor engedélyezte végül a forgalom újraindítását, a járatok azonban jelentős késéssel folytatták útjukat.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden hajnalban hűvös, többnyire derült időre ébredünk. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 10 fok körül alakul. A reggeli órákban már gyorsan melegedni kezd a levegő, miközben egyre több napsütésre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
2: Üdvözlök mindenkit, hello, 5 perccel múlt el 6 óra, így szeptember 22-én ezen a keddi napon, ami számomra legalábbis didergős idővel indul. 9-10 fokot mutatnak valóban a hőmérők, de őszinte leszek, én fáztam úgy, hogy őszi kabát van rajtam. És akár erre napsütés ide vagy oda, de délután is szükségünk lehet, hiszen mindössze 18 fokot jósolnak nekünk mára. De csapadékot nem, most a Balaton térségében, illetve északnyugaton esik, de nem fog az ide elérni hozzánk, tehát száraz időre van kilátás, és jó hangulatra, hogyha velünk rádióztok, amikor csak tehetitek. Már is nyomjuk a kuplungot az autóban ülőkkel együtt, akik vigyázzanak magukra ezúttal is, jön a Lép nem kell címdaluk, de előttbe Elfelbentől a Fading szól. Kellemes készülődést, jó utat már az autóban ülőknek, és szép napot mindenkinek!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Szeptember 22-e van, köszöntjük a Móricz, Armida, Emerita Iris, Otto Tamás Zelinda és Zsella nevet viselőket. A Móricz egy latin eredetű név, a jelentése mór, illetve szerecsen. Az Emerita szintén latinból jött, érdemes és derék jelentésű, az Otto egy német névből származik, birtok vagyon jelentésű. Zelinda viszont lehet, hogy egy írói névalkotás, Goldoni olasz drámaíró műveiben fordul elő. A Zsellike a Marcellából jött, és újabb keletű névadásként már létezik, a Zöldike női név is, a Zöldike nevű madár, illetve növény nevéből ered. És hát hány szülinapos létezhet köreitekben is, meg aztán valamilyen szép emlék miatt is lehet jeles ez a nap, szeptember 22-e teljesen vidáman, mosolygósan mindenkinek. Egy Linkin Park dallal folytatjuk.
0: Ez volt a kalendárium. Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár!

0: újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Legyen szép és szerencsés napotok, szeptember 22-e. Már sokaknak szerencsés volt a tegnapi, mert rengeteg mindent sorsoltak ki kollégáim a Most Média csoport játékának keretében a kaposvármost.hu-n. Ott vannak a nyertesek, és hogy milyen nyereménnyel gazdagodtak. De az is ott van az oldalon, hogy ismét lehet szavazni az év kilátójára, és a Zselici, ami a Zselici csillagparkkal szemben van, ott van a top 10-ben, tehát a szavazataitokra szükség van. Mindent pontosan megtudhattok a kaposvármost.hu cikkéből, hogy hogyan tudtok voksolni. 6 állomáson mutatják be a vér útját a kutatók éjszakáján, Kaposváron is lesz ilyen, szeptember 25-én, pénteken. És lesz Kán, az állattenyésztési napok programjában annyi minden szerepel, hogy felsorolni nem is tudjuk, olvassátok el a kaposvármost.hu-n. Ahogy az is ott van az oldalon, hogy a kaposvári ifjabb Bodó László a legerősebb tűzoltó 2026-ban, két napos versenyen mérték össze drónkezelési tudásukat különböző szakterületeken tevékenykedő belügyi szervek csapatai, és dobogón végzett a somogyi drónos csapat. Gratulálunk nekik is! További olvasnivalóért keresétek fel a kaposvármost.hu-t.
0: Ez volt a Lapszemle. Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Minden reggel.

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 90.2-n. Rádió Most!

0: Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
1: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
2: Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Szeptember 22-én kedden az Európai Autómentes Napon az Egészséges Kaposvár és a Life EP Hungary támogatásával ismét bringás reggeli Kaposváron. Pattanj biciklire és indulj kerékpárra a munkába vagy iskolába. Reggel 7 és 8.30 között várunk a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződésében, ahol egy finom és egészséges reggelivel ajándékozunk meg. Két kerék, egy jó reggeli, és már is jobban indul a nap. Szeptember 22-én kedd, Kossuth tér, Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződése. Tekerj hozzánk és reggelizz velünk!
3: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugóváros önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Különösen aktuális most a kaposvári levegő minőség figyelése. A hétfői hidegfronttal érkező szél ugyanis most kitisztítja a levegőt. Kaposváron 20 mérőegység figyeli a levegő minőségét. Egy projekt részeként működő monitoring hálózat elsősorban a szállópor részecskék mennyiségét követi. A rendszer azért is hasznos, mert a levegő minősége a város különböző pontjain eltérő lehet. A mérőegységek folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyek bárki számára egy térképen elérhetők, sőt, még a korábbi adatok is megtekinthetők. Római kori pénzekre és más értékes régészeti leletekre bukkantak a Drávánál a Ripörónai Múzeum közösségi régészei. A folyóparton több évszázadból származó érméket találtak, köztük ezüst és bronz pénzeket is. A leletek között egy különleges, feltehetően 3. századi díszsarkantyú is előkerült, amely két darabban, de restaurálható állapotban maradt fent. A kutatás során emellett számos kerámia töredéket és fémtárgyat is találtak. Közösségi összefogással tették rendbe a balatonfenyvesi központi strandot. Az önkéntesek szemetet szedtek, gazoltak, emellett a part mentén és a homokpadokon található, korábban bedobált köveket is összegyűjtötték és elszállították. A munka azért is volt fontos, mert az alacsonyabb vízállásnak köszönhetően olyan partszakaszokat is elérhettek, amelyek máskor nehezebben hozzáférhetők. Az akciót a települési önkormányzat mellett a helyi horgász, polgárőr, vitorlás és turisztikai egyesület közösen szervezte. Vitorlázást tanulnak testnevelés órán egy balatonalmádi iskola ötödikesei. A különleges program szeptemberben indult, és 43 diák vesz részt benne, akik elméleti és gyakorlati foglalkozásokon ismerkednek a sportággal. A kezdeményezés egy támogatás segítségével valósul meg.
1: Időjárás jelentés.
4: Kedden hajnalban hűvös, többnyire derült időre ébredünk. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 10 fok körül alakul. A reggeli órákban már gyorsan melegedni kezd a levegő, miközben egyre több napsütésre számíthatunk.
1: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
5: 5 perccel fél hét után még mindig inkább sötétben kívánhatok. Jó reggelt nektek! Éppen kell fel a nap, együtt sokakkal, nagyon nem fog melegíteni bennünket, bár gyönyörű lesz, de hűvös napra lehet számítani, mint hogy a reggelünk is az, 10 fokot lehet jelenleg is mérni, és 18-nál több nem lesz, még délután sem. Szeptember 22-e van, ez az Európai Autómentes Nap, amihez remélem csatlakoztok ti is, még mindig nem késő, ha nem indultatok el otthonról, választhatok valamilyen környezetbarát közlekedési módot, ha pedig biciklivel mentek, akkor tudjátok a Kossuth téren, illetve az Izzó utcánál, ma bringás reggel mivel várnak benneteket. Mi pedig a legjobb slágerekkel. Itt van már is Tiesto a Red Lights-al.

0: Programajánló.
1: A mai napon a Turizmus Világnapja alkalmából Tűz van babám címmel épületbejárást tartanak a tűzoltóságon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak az ingyenes rendezvényen. Délután 2-kor lesz találkozó a Somsis Pál utcában a tűzoltóság előtt. Aztán a Takács Gyula emlékházban délután 3 órakor kezdődik majd az irodalmi tea délután. Rozsos Gábor Ködmagány című kötetének bemutatója lesz ez. A részvétel ingyenes. A Kultik moziba délután 3:30-tól hívnak benneteket. Nagyon sok filmre, a gyerkőcöknek is van miből választani. Csütörtöktől lesz újdonság, például a Vadon szíve című kalandfilm és a Félrelépni szabad című romantikus vígjáték. Holnap folytatódik a Múzeumi Esték programsorozata, ezúttal is egy előadással a Ripronai Múzeumban, Nehéz páncélosok a Mohácsi csatamezőn címmel dr. Töll Lászlót, ezredest, fegyvertörténészt, a HM6 Történeti Intézet és Múzeum kutatójának előadása lesz ez. 17:30-tól a belépés ingyen. Szintén a holnapi napon az Európai Sport Hét keretében 3 előadást lehet 6 órától meghallgatni a kaposvári körcsarnokban. Sitkei Marian gyógytornász, fizioterapeuta, sportrehabilitációs tréner, Fekete Judit gyógytornász, sportrehabilitációs tréner és instrumentális manuálterapeuta, valamint Fehér Iván erőléti edző mesél sok érdekességet. Péntektől vasárnapig vár mindenkit a Kán Egyetemi Napok rendezvénysorozata. Rengeteg érdekesség lesz ismét a Pannonlovas Akadémia és az egyetem környékén, területén. Pénteken este 9-től pedig Kovaszki meg a Vega koncert is lesz. Szombaton rendezik meg a 11. Deseda jótékonysági futógálát, és vasárnap a Cseri Parkban ismét lesz Technik Piknik, öreg járművek kiállítása.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Egy olasz úriember New York-i fagylaltárusként szabadalmaztatta a fagylalt tölcsért. Mindennek tehát már 123 éve. Ezen a napon a Móricok, Emeriták, Ottók és Tamások ünnepelnek. És ma van az Európai Autómentes Nap is. Remélem erre készültetek is, és ma a lehető legkevesebbet, vagy egyáltalán nem használjátok autóitokat. Michael Faraday, az angol kémikus és kísérleti fizikus, az elektromos mező fogalmának megalkotója 1791-ben született. Míg Sebők Zsigmond, író, hírlapíró, Dörmögő Dömötör figurájának megalkotója 1861-ben. Faludi György, Kossuth Díjas költő, műfordító 1910-ben látta meg a napvilágot. Míg Váradi Hédi, Kossuth Díjas, Jászai Mari Díjas színésznő, érdemes és kiváló művész 1929-ben. 68 éves lett ma Andrea Bocelli, olasz tenorista. És 50 Ronaldo, a brazil profi labdarúgó, a világ egyik legsikeresebb focistája. Ma emlékezünk Vikár Bélára, az íróműfordító 1945-ben hunyt el. Még tavaly kellett elbúcsúznunk a 95 éves Sajdik Ferenctől, Kossuth és Munkácsi Mihály díjas grafikustól, karikatúristától, a nemzetművészétől, Pompom és a Nagy Ho-Ho-Ho horgász megalkotójától. 45 éves lett ma Pápai Jóci énekes, 62 éve, 1964-ben mutatták be a Broadway-n a Hegedűs a háztetőn című musicalt. És 66 éve látta meg a napvilágot Joan Jett gitáros és énekes, a Black Heart zenekar frontembere. Az I Love Rock and Roll című daluk a leghíresebb, na ezt meg is hallgatjuk.
1: Ez volt a kalendárium. Még ágyban? Már talpon? Oh, yeah. Jó reggelt! Rádió Most!

0: Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják.
4: 3 napon át Kaposvár adott otthont a katolikus társadalmi napoknak, amelynek záró szentmiséjét a kaposvári székesegyházban tartották. A szentmisét dr. Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. A liturgián pedig többek között a kaposvári kapucsini kórus is közreműködött. A 3 napos rendezvényen a résztvevők találkoztak, beszélgettek, imádkoztak és közösen ünnepeltek. A kattás zászlaja a zárás után tovább indult. A következő katolikus társadalmi napok házigazdája ugyanis a szombathelyi egyházmegye lesz. Új polgármestert választottak vasárnap Niklán és Sávolyon, ahol időközi önkormányzati választást tartottak. Niklán 6 független jelölt indult, a 322 szavazó közül pedig 52,22% Hársházi Szabolcsot támogatta. Sávolyon 2 jelölt közül választhattak a helyiek, végül több mint 74%-kal Csallóni Matakovics Andrea kapta a legtöbb szavazatot. Mindkét településen a választásra jogosultak mintegy fele járult az urnákhoz. Kaposváron is a biztonságos közlekedés állt a középpontban a Biztonság Hete program sorozat részeként. A Somogy Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság a Durácki Intézmény tanulóinak szervezett interaktív foglalkozásokat, valamint játékos programokat. A gyerekek többek között a KRESZ szabályaival és a gyalogos átkelőhelyek biztonságos használatával ismerkedhettek meg. A kezdeményezés célja, hogy már fiatalkorban felhívják a figyelmet a szabályos és körültekintő közlekedés fontosságára. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési támogatás második részletéről. A 100 000 forintos támogatásból 50 000 forintot utalvány formájában kap meg november 30-áig mintegy 400 000 jogosult gyermek családja. Az utalvány többek között iskolai felszerelésekre, ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, valamint egyes digitális és műszaki termékekre és fejlesztő játékokra is felhasználható. A postai kézbesítés sikertelen, az utalványokat további 10 munkanapig lehet átvenni a postán, felhasználásukra pedig 2027. március 15-ig lesz lehetőség. Akik adminisztrációs hiba miatt nem kapták meg az első, szintén 50 000 forintos részletet, azok pótlag kapják meg a támogatást, ez több mint 6600 jogosultat érint.
0: Időjárás jelentés.
3: Kedden hajnalban hűvös, többnyire derült időre ébredünk. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 10 fok körül alakul. A reggeli órákban már gyorsan melegedni kezd a levegő, miközben egyre több napsütésre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottak.
5: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
6: Készek vagytok-e ma autó nélkül közlekedni? Valami egészen vadat mondtam? Szeptember 22-ére virradt, ezen a keddi napon van az Európai Autómentes Nap, amire bízom benne, hogy sokan készültek, akár együtt, munkaközösségek, családok, barátok, osztálytársak. Hogy ne autóval menjetek például suliba, vigyázzatok magatokra, ez a legfontosabb, bármivel is jártok, és küldjétek infóitokat nekünk is a 70-32-32-355-ös SMS és Viber számunkra. Mi pedig küldjük a jobbnál jobb slágereket, és lesz számos helyi info a naprakészben. Tartsatok hát velünk, Miley Cyrus énekel nem sokára a Let's Get Married című újdonságát hozza, előbb viszont itt az Onsen.

0: Down, yeah. Egy Backstreet Boys slágert hallgattunk, a Get Down címűt a Rádió Moston. Talpon már a város nagy része. Így egy perccel 4:48 után lehet, hogy a forgalom is már kissé erősebb. De jó lenne, ha nem erről kellene beszámolnom, hiszen mégiscsak ma van az Európai Autómentes Nap, amire bringás reggelivel készül a város. A Kossuth téren még mindig várnak benneteket 7:30-ig, illetve az Izzó utca környékén. És bár tényleg hűvösebb a reggel, de azért megéri egy egészségesebb alternatívát választani sok esetben, mint az autó. Levegőnk tisztaságáért, környezetünk megóvásáért, egészségünk megóvásáért, és az erdők megóvásáért akár így. Bár arra külön programsorozat hívja fel a figyelmet, az Erdők hete. Idén is szeptember végén több napon át zajlik, országszerte rengeteg programmal készülnek, így az Erdők házában is itt Kaposváron. Az Erdők hete alkalmából pedagógusoknak, iskolai csoportoknak és minden érdeklődőnek szánnak érdekes bemutatókat. Szeptember 25-én pénteken például 14:30-tól hogyan befolyásolják a fényszennyezés káros hatásai a biodiverzitást az erdőben címmel dr. Mosoni László fog előadást tartani. 15:45-től és 16:30-tól az Erdei Ökoszisztéma Zselicben című tárlaton vezetett program lesz az Erdőkháza látogatóközpontban Éder Lillával. Pénteken tehát 15:30 és 16:30 között várják a látogatókat. Bárkit, aztán majd szeptember 28-án hétfőn csoportokat fogadnak az Erdőkháza látogatóközpontban, pedagógusok, iskolák, figyelem, jó alkalom ez arra, hogy a diákok élményszerűen ismerkedjenek az erdővel és annak élő világával. Iskolai csoportok és pedagógusok mellett azért családokat, baráti társaságokat és más érdeklődőket is várnak az Erdők hetén az Erdőkházában. Pénteken tehát délután 14:30-tól több vezetett program is lesz, jövő héten pedig minden bizonnyal rengeteg fiatal iskolás csoport látogat el az Erdők hete alkalmából az Erdők házába Kaposvárra. Nézzétek meg ti is, főleg ha még nem is jártatok az Erdők házában.
1: Jó reggelt! Ez itt a Napra kész.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Brazília helyszín, a központi bank fortezalai fiókját kifosztották, de nem is akárhogy. A bankfiók mellett mit ad Isten nyílt egy műfű és kerti dekoráció bolt. Miközben a vásárlók hónapokon keresztül örültek a sok szép dekorációnak és vásárolgattak a kertjükben, lakásukba, házukba, fogalmuk sem volt arról, hogy az alaksorban közben a srácok egy 200 méter hosszú klímaberendezéssel és világítással felszerelt alagutat ástak a bank széfje alá.
2: Hoppá.
1: A szomszédoknak és a rendőröknek sem tűnt fel, hogy teherautó számra hordják ki a földet az épületből, hiszen azt hitték, hogy a növényüzlet miatt mozgatnak ennyi anyagot. Az elkövetőknek nem derogált a hétvégi túlóra, és közel 70 millió dollárt vittek el. A poén az, hogy a bank nem biztosította az összeget, mert szerintük elhanyagolható volt a rablás esélye, olyan biztonságosnak tartották a mélyben lévő
2: alulról várták a támadást.
1: Hát nem alulról.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Szeptember 22-én, kedden az Európai Autómentes Napon az Egészséges Kaposvár és a Life EP Hungary támogatásával ismét bringás reggeli Kaposváron. Pattanj biciklire és indulj kerékpárra a munkába vagy iskolába. Reggel 7 és 8.30 között várunk a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződésében, ahol egy finom és egészséges reggelivel ajándékozunk meg. Két kerék, egy jó reggeli, és már is jobban indul a nap. Szeptember 22-én kedd, Kossuth tér, Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződése. Tekerj hozzánk és reggelizz velünk!
4: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugúváros önkormányzata megbízásából.
3: Dolgozni mész, bevásárolni indulsz, vagy csak dolgod van a városban, a következő utathoz nem feltétlenül kell autó. Válaszd a közösségi közlekedést, pattanj a kerékpárodra, közbringára, vagy egyszerűen csak gyalogolj. Tegyél néhány apró, de fontos lépést a környezetedért. Kevesebb autó, kevesebb káros anyagkibocsátás, több mozgás és egy élhetőbb Kaposvár. Óvd Kaposvár levegőjét, mert minden megtett kilométer számít.
4: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Október 2-án ismét megrendezik az Idősek Köszöntése című ünnepi koncertet a Kaposvár Arénában. A programmal idén is azokat a szépkorú kaposváriakat köszöntik, akik munkájukkal évtizedeken át hozzájárultak a város fejlődéséhez. A jó hangulatról Delhusza John és Ihos József, vagyis Kató néni gondoskodik. Az ingyenes koncertre a jegyek már átvehetők a Turinform irodában, és mivel gyorsan fogynak, érdemes mielőbb elvinni azokat. A jegy átvételéhez lakcímkártya szükséges, hiszen a rendezvényen kaposvári lakosok vehetnek részt. A Zselic egyik kedvelt kirándulóhelye, a kardosvai kilátó is bekerült az év kilátója pályázat döntőjébe. Az idei megmérettetést már 7. alkalommal rendezik meg, a 10 döntősre pedig szeptember 28-áig lehet szavazni. A kardosvai kilátó a Zselici Csillagpark területén található, és 25 méter magasból kínál panorámát a környező tájra. Aki szívesen látná a Zselici kilátót az idei cím nyerteseként, szeptember 28-áig adhatja le voksát az Aktív Kalandor oldalán. A köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolja az új legfőbb ügyésznek. Az államfő hétfőn terjesztette a jelölést az országgyűlés elé, miután a Sándor Palota közlése szerint több lehetséges jelöltet is megvizsgált. A végső döntést a parlament hozza meg, a legfőbb ügyészt kétharmados többséggel 9 évre választják. Szatmári Zoltán korábban a fővárosi fellebbviteli főügyészségen dolgozott, majd a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. szakterületei között az információs társadalom és kiberbűnözés, valamint a mesterséges intelligencia büntetőjogi kérdései is szerepelnek.
0: Időjárás jelentés.
5: Napos, kellemes időben indul a reggel, és napközben is sok napsütésre számíthatunk, csak időnként növekedhet meg a felhőzet. A hőmérséklet délután 19-20 fok körül tetőzik, a légmozgás pedig mérsékelt marad.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
6: Hello, hello, vidám napot kívánok mindenkinek 6 perccel fél 8 után ezen a szeptember 22-i kedden. Minden alakuljon úgy, ahogy elterveztétek, vagy annál is jobban. Mosolyogjatok, nevessetek, minél többet legyetek remek társaságban. És még a bosszantó dolgok legapróbbja is kerüljön el benneteket. Ezt a közlekedésben mondjuk nehéz sokszor kivitelezni, de talán az európai autómentes napon kevesebben ültek kocsiba, és így már is máshogy indul ez a nap. Remélem sokkal pozitívabban, akik csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. Mindjárt megkérdezem az Euro 6x6 taxitól, hogy ők mit látnak, vajon kevesebb-e az autó az úton. Nálunk viszont ma is a legtöbb óriási slágert megtaláljátok. Jermaine Jackson és Pia Zadora közös klasszikusa forog most.

0: közlekedési információk.
1: Talán ez a szemerkélő eső vagy a hűvösebb reggel, nem tudni, de nem érződik, hogy kevesebb autó lenne az úton. Ettől függetlenül biztos vagyok benne, mivel az Euro 6x6 taxi munkatársa is láttak sok biciklist, minden bizonnyal néhányan csatlakoztak az európai autómentes naphoz. De ahogy elmondtam, és ahogy elmondta nekem az Euro 6x6 taxi is, élénk a forgalom a városban, nagyon sokan tartanak a befelé vezető utakon, lépésben lehet közlekedni a Szent Imre utcában, a Damjanics utcában, a Honvéd utcában, József Attila és Kontrási utcában, de a Kisfaludi utcában is, és a négysávosokon is sűrű a forgalom, na meg a Sulik környékén. Szerencsére a lámpák működnek, útfelbontásról nem kaptunk hírt, de a Füredi úton, illetve egy-két helyen még a városban kihelyeztek bóját egy-egy aknafed laphoz vagy nagyobb kátyúhoz, azt kerülgetni kell, erre figyeljetek. Várom tőletek is az infókat, 70 32 32 355.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Ugorjon neki a napnak! Mi segítünk! Ez itt a Napra

0: Változatosságot varázsolunk a napotokba a színes zenei kínálatunkkal. A rádió most ott hallgassátok mindig, amikor csak tehetitek. Az Európai Autómentes Napon is, így szeptember 22-én, gondolom többen kocsiban ülve hallgatnak most bennünket. És ha a gyerkőcöket így vittétek suliba, ti pedig így mentetek munkába, legalább délután mondjuk használjátok kevesebbet az autótokat. Erdők hete, erről is volt már ma reggel szó. Nem sokára kezdődik ennek a programsorozatnak is számos rendezvénye, az Erdőkháza látogató központba is várnak benneteket pénteken délután 14:30-tól több érdekes előadással. De arra is fel kell, hogy hívjam az idősek figyelmét, hogy az idősek világnapja alkalmából október 2-án várható buli az arénában. Erre lakcímkártyával lehet igényelni a jegyeket, a Turinform irodában tehát oda kell elmenni. És aztán lesz állatok világnapja is. A múzeumok őszi fesztiválja keretében például a Fekete István látogatóközpontban, a Deseda tó partján is október 4-én, szólok tehát előre, 10 és délután 4 között várnak kicsiket és nagyokat, például interaktív múzeum pedagógiai foglalkozással az extrém élővilágról. Aztán távcsöves madár megfigyelő hajózás is lesz a Desedán, kincskereső és természetismereti játékok, mesesarok, különleges madárvilágról dr. Molnár Marcell előadásában hallhatunk, aztán egész nap kézműveskedéssel, természetismereti játékokkal, ügyességi játékokkal, arcfestéssel, csillámtetoválással, lufi modellezéssel, csónakázással és hajózással várnak benneteket. Tehát a Deseda partján, a Fekete István látogatóközpontban majd október 4-én, 10 és délután 4 óra között. Igen, izgalmas program lehet ez a gyerkőcökkel együtt.
1: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napra Kész.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: Pofa Vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: Külön hangulata van annak, ha az ember a kaposvári nagypiacon reggelizik. Ráadásul pár nappal ezelőtt erre külön készült a piac, és nagyon sok finomságot lehetett ott kóstolni. Beszerezni pedig az ősz különleges finomságait is be lehet a kaposvári nagypiacon. Szőlő, szilvadömping van, és az első sütőtökök is megérkeztek. A szilva kilója 1000 forint, a nektariné 149 forint, az almái 750 forint.

0: forint. Csemege kukoricát még mindig lehet kapni, darabja 200 forint. A hegyes erős paprika kilója 1200 forint, a burgonyáé 450 forint. Ami pedig a húsokat illeti, sertés lapockát 1899 forintért, sertés oldalast 2399 forintért kaphatunk kilónként, a kacsa farhát kilója 660 forint, a csirkemell filéjé pedig 1990 forint.
1: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: Ezúttal a Kovalszky meg a Vega tölti meg a Pannon Lovas Akadémiát a Kán Egyetemi Napokon. Szeptember 25-én pénteken egy fergeteges bulira várunk. Kapunyítás 7:30, koncertkezdés este 9. Légy részese a Kán Egyetemi Napok legnagyobb buliának. Ingyenes buszjárat gondoskodik a kényelmedről. Jegyek elővételben a kaposvárinapok.hu oldalon kaphatók.
3: A családi programban akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska, és jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12.790.000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Volkswagen.
5: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
2: Díszfa kiárusítás a Hélia kertészetben. Meglévő díszfáinkra akár 30% kedvezmény a készlet erejéig, frissen érkezett díszfáink pedig 15% kedvezménnyel vásárolhatók meg villámakció keretében csütörtökig, sőt már konténeres gyümölcsfáink is megérkeztek. Hélia kertészet. Ültes ma a holnapért.
4: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
6: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
7: Kia. Movement that inspires.
8: Újra pluggingra fel! Ha szívesen kocogsz a szabadban, és elkötelezett vagy a tiszta környezet iránt, akkor ezt neked találták ki. Szeptember 26-án futunk, szedünk. A Trivium Kft. Környékét tisztítjuk meg. Kijelölt útvonal, Senna, Zselic-Kisfalud, Szilvász-Szentmárton, Pacsa. Tegyük zöldebbé környezetünket. Egyénileg vagy csapatban is versenyezhetsz. A cél, hogy a 2 órás szintidőn belül minél több szemetet gyűjts vagy gyűjtsetek. Részletek és regisztráció az esemény Facebook oldalán. Légy fit! Légy a jobbikéned! Trivium Plugging.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A parkoló autók miatt nem tudták elvégezni a hétfőre tervezett faápolási és metszési munkálatokat a kaposvári Dózsa-György utcában. A városüzemeltetés korábban arra kérte az autósokat, hogy a munkálatokkal érintett parkolóhelyeket hagyják szabadon. Ennek ellenére több jármű is a területen maradt, így a szakemberek nem tudták biztonságosan megkezdeni a munkát. A metszést ezért egy későbbi időpontra halasztották, amelyről újabb tájékoztatást adnak majd. A következő alkalommal azt kérik az autósoktól, hogy figyeljék a kihelyezett jelzéseket, és hagyják szabadon a munkaterületet. 18 tűzesethez és 9 műszaki mentéshez riasztották a somogyi tűzoltókat a hétvégén. Több helyen szabadtéri tüzek adtak munkát az egységnek, tarló, avar, szemét és erdős terület ajnövényzete is lángra kapott. Közlekedési baleseteknél is szükség volt a tűzoltók segítségére, például Kaposmérő és Kaposújlak között 2 autó ütközött, Balatonendrédnél pedig egy személyautó motortere gyulladt ki az M7-esen. A hétvége legsúlyosabb balesete vasárnap este történt Balatonszemesen, ahol egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött. A motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, a személyautó 2 utasát pedig kórházba szállították. Harmadik helyen végzett a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság csapata a harmadik belügyi drón kupán. A kétnapos versenyen 28 csapat mérte össze tudását Remete Szőlősön. A résztvevőknek többek között elméleti tesztet kellett teljesíteniük, drónnal kerestek elveszett tárgyakat, illetve összetett bevetési feladatokat is megoldottak. A somogyi csapata különböző szakmai és gyakorlati feladatokban nyújtott teljesítményével szerezte meg a dobogó harmadik fokát. Több mint 3000 magyar kisiskolás vesz részt az idei tanévben az Iskola Alapítvány délutáni oktatási programjában Erdélyben. A magyar kormány támogatásával működő kezdeményezésbe több mint 3000 gyermeket irattak be, akiknek délutáni foglalkozásait több mint 200 szakképzett pedagógus segíti. A program főként a szórvány településeken élő magyar diákokat támogatja. Célja, hogy erősítse a magyar nyelvű oktatást és lehetőséget adjon arra, hogy a gyerekek anyanyelvükön fejleszék kreatív készségeiket. Megjelent a dízelüzemű személygépkocsik után járó támogatás részletes szabályzata. A program keretében 2026-ban magánszemélyenként 20 000 forint járhat, a jogosultságot pedig a NAV adatai alapján állapítják meg. A támogatást 4 részletben folyósítják, a kifizetések szeptember végén kezdődnek. Az érintetteknek külön igénylést sem kell benyújtaniuk, a jogosultak automatikusan megkapják az összeget.
1: Időjárás jelentés.
9: Napos, kellemes idővel indul a reggel, és napközben is sok napsütésre számíthatunk, csak időnként növekedhet meg a felhőzet. A hőmérséklet délután 19-20 fok körül tetőzik, a légmozgás pedig mérsékelt marad.
1: Időjárás jelentést hallottak.
5: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
1: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
0: Elmúlt 4 perccel 8 óra, van, aki most éppen beesett, más nyugiban megérkezett a munkahelyére, és a suliban is ott ülnek már a gyerkőcök, szóval megy a mókuskerék, de mehet az vidáman is. És ahol dolgozunk is, jól érezhetjük magunkat, főleg, ha az egy kutyabarát hely. És ha az, akkor pályázzatok ti is az év kutyabarát helyére. Idén új kategóriával is bővült a nevezési lehetőség, a kutyabarát.hu a kutyabarát látnivaló kategóriával bővítette az üzletek, vendéglátóhelyek, szálláshelyek, munkahelyek kategóriát, vagyis múzeumok, várak, turisztikai attrakciók jelent kezését is várják. Október 4-éig tart, a szavazás pedig onnantól kezdődik 18-áig, az eredmény hirdetés várhatóan október 25-én lesz. Az év kutyabarát helye 26 kampány keretében. Reméljük, Kaposvár is lesz a díjazottak között. Ahol most dübörög a ház, mindjárt Bieberszel és Furacsével, előbb azonban jöjjön egy kis mambó Lou Begával.

0: bizony érdemes rádiózni velünk. Dr. Béres és a Jazz meg az Ma jól vagyok című dalát hallgattuk, és ugye jól vagytok a munkahelyeteken is, jó a brigád, akikkel akár kvízestre is el lehet közösen menni. A Takács Gyula könyvtárban idén is megrendezik, úgyhogy várják a csapatok jelentkezését, de akár csatlakozhattok a Teszed akcióhoz is. Idén is lehet tenni tehát együtt a tisztább környezetért. Október 12-e és 18-a között rendezik meg országszerte a hulladékszedési akciókat. A szervezők viszont ma délután 4-ig regisztrálhatják saját programjukat a Teszed felületén. Ez egy fontos határidő, tehát hogyha ötletetek van arra, hogy hol és mit kellene tisztábbá tenni és hogyan, akkor ezeket az ötleteket várják tehát ma délután 4 óráig. Az önkéntesek, a résztvevők a meghirdetett szemétszedési akciók közül választhatnak, az adott program kezdetéig lehet regisztrálni. A Sefak ZRT is csatlakozik. Október 15-én a Tokai Parkerdőben várják mindazokat, akik együtt tennének a tisztább erdőért. A közösségi oldalukon hamarosan minden részlet ott lesz, ezt figyeljétek. És persze bővebb információt a szelektálok.hu Teszed oldalon találtok. Csatlakozzatok ti is, szedjétek össze a bandát és szedjétek együtt a szemetet.
1: Legyen jó kedvű és lendületes! Ez itt a Napra!

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Október 2-án ismét megrendezik az Idősek Köszöntése című ünnepi koncertet a Kaposvár Arénában. A programmal idén is azokat a szépkorú kaposváriakat köszöntik, akik munkájukkal évtizedeken át hozzájárultak a város fejlődéséhez. A jó hangulatról Delhusza John és Ihos József, vagyis Kató néni gondoskodik. Az ingyenes koncertre a jegyek már átvehetők a Turinform irodában, és mivel gyorsan fogynak, érdemes mielőbb elvinni azokat. A jegy átvételéhez lakcímkártya szükséges, hiszen a rendezvényen kaposvári lakosok vehetnek részt. A Zselic egyik kedvelt kirándulóhelye, a kardosfai kilátó is bekerült az év kilátója pályázat döntőjébe. Az idei megmérettetést már 7. alkalommal rendezik meg, a 10 döntősre pedig szeptember 28-áig lehet szavazni. A kardosfai kilátó a Zselici Csillagpark területén található, és 25 méter magasból kínál panorámát a környező tájra. Aki szívesen látná a Zselici kilátót az idei cím nyerteseként, szeptember 28-áig adhatja le voksát az Aktív Kalandor oldalán. Letartóztattak két látogatót a párizsi Louvre-ban. A két német férfi a múzeum egyik falára ragasztószalaggal rögzített két saját festményt, méghozzá a Mona Lisa közelébe. Az egyik alkotáson egyikük páncélban látható, a másikon pedig mindketten szerepelnek egy nő társaságában. A múzeum biztonsági szolgálata rövid időn belül közbelépett, a rendőrségnek pedig azt mondták, hogy hecből hajtották végre az akciót. A Mona Lisa nem sérült meg, a két férfival szemben azonban a múzeum falának megrongálása miatt eljárás indult.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos, kellemes idővel indul a reggel, és napközben is sok napsütésre számíthatunk, csak időnként növekedhet meg a felhőzet. A hőmérséklet délután 19-20 fok körül tetőzik, a légmozgás pedig mérsékelt marad.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
4: 3 perccel múlt el 8:30, gyönyörű a napsütés ezen a szép kedreggelen, de hűvös az idő, mindössze 13 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők, és nagyon-nagyon sokkal többre nem is kell számítani, de ránk mindenképpen számíthattok továbbra is, és a friss infókra, a legjobb zenei válogatásra, miközben várjuk tőletek is a közlekedési információkat és üzeneteiteket bármilyen témában, 70-32-32-355. Most elhajtunk a Train-nel, jön a Drive-by team.

0: Ez volt Tate McRae Greedy című dala a rádió moston. 2 perc múlva lesz 3:49, szép őszi napunk van, és lesz ezzel a napsütéssel, még hogyha a levegő egy kicsit hűvösebb is, mint amihez hozzászoktunk az elmúlt időszakban, de tartogat nekünk még. Ez az évszak is meleget, mondhatjuk mindenképpen, hiszen jövő héten 25-26 fokok is lehetnek. Na meg a hétvége sem alakul rosszul. Kedvező az idő minden nemű szabadtéri tevékenységhez, ebbe beletartozik a kertészkedés, vagy a szüretelés. Az én gyermek és fiatalkorom abszolút velejárója volt ősszel a szüreti mulatság családi körben. És sajnálatos, hogy már egyre kevesebb helyen van ez így. De még az a szerencse, hogy vannak a környéken olyanok, olyan intézmények is, amiknek köszönhetően megtartjuk a régi hagyományainkat. Így lesz szüreti mulatság a Szennai Skanzenben ezen a hétvégén, szombaton délután 2 és 5 óra között. A szüreti időszak ugye nem csak a szőlő betakarításáról szól, az együtt végzett kemény munkát hagyományosan vidámságzene és tánc zárta. Szeptember 26-án tehát együtt ünnepelhetjük mi is az ősz beköszöntét egy jó hangulatú családi nappal a Szennai Skanzenben, játékokkal, kézműves programokkal, néprajzi élményekkel és esti táncházzal várnak mindenkit. Szóval lesz szüreti ügyességi vetélkedő, társasjáték és kézműves udvar, néprajzi élménypont és ahogy mondtam, táncház kicsiknek és nagyoknak fél 6-tól a Szennai Művelődési Házban. Miután letelt tehát a szüreti munka, minden elkészült és tele a bendő, jöhet a mulatság. Délután a Néprajzi Múzeumban, a Skanzenben, este pedig a buli a Szennai Művelődési Házban folytatódik szombaton.
1: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk! Ez itt a Napraki.

Szomorú lányokról szólt Beberexa dala, pedig milyen vidám volt itt a rádió moston, és remélem, hogy nincsenek szomorú lányok, asszonyok, hölgyek, csak mosolygósak köreinkben. És bízom benne, ez annak is köszönhető, hogy velünk indítottátok ezt a napot. A Naprakész ugye mindjárt végéhez ér, Sean Paul és Dua Lipa No Light című közös dalát még azért meghallgatjuk a legfrissebb hírekig, és aztán is várunk benneteket. Rádiózzatok tehát velünk!

0: volt a napra kész.
1: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Reklám.
2: Visszatérnek a tenyészállatok. Látványos bemutatók, lovas élmények és családi kikapcsolódás szeptember 25-e és 27-e között Kaposváron, a Kán egyetemi napokon. A gyerekek mesetérképpel fedezhetik fel a kiállítást. Színpadon az Iskiri és Brand Newl. Ingyenes buszjárat. Részletek és jegyvásárlás a kaposvarinapok.hu oldalon.
3: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
4: A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfi kar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Dome-ban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101hang.jegy.hu.
2: Gyere el tesztvezetni szeptember 24-e és 27-e között a Kaposvár Car Cherry szalonjába, és nyerj egy kínai utat, vagy akár nyerd vissza megvásárolt autódárát. Rendkívüli akciók és finanszírozási feltételek csak ezen a hétvégén, hosszabbított nyitvatartással, még vasárnap is. Kaposvár Car Cherry, a Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni.
1: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
5: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a Kaposvári Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
6: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
0: Reklám hangzott el! Hírek most!
7: Különleges programokkal készül a kutatók éjszakájára a vérellátó Kaposváron. Jó napot kívánok, 9 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. A parkoló autók miatt nem tudták elvégezni a hétfőre tervezett faápolási és metszési munkálatokat a kaposvári Dózsa-György utcában. A városüzemeltetés korábban arra kérte az autósokat, hogy a munkálatokkal érintett parkolóhelyeket hagyják szabadon. Ennek ellenére több jármű is a területen maradt, így a szakemberek nem tudták biztonságosan megkezdeni a munkát. A metszést ezért egy későbbi időpontra halasztották, amelyről újabb tájékoztatást adnak majd. A következő alkalommal azt kérik az autósoktól, hogy figyeljék a kihelyezett jelzéseket, és hagyják szabadon a munkaterületet. A véradás és a vérkészítmények útját is megismerhetik az érdeklődők a kutatók éjszakáján a Kaposvári Vérellátóban. A területi vérellátó szeptember 25-én pénteken várja a résztvevőket egy másfél órás ismeretterjesztő programra. A látogatók bepillanthatnak a laboratóriumi munkába, megismerhetik, hogyan választják ki, hogy egy beteg melyik vérkészítményt kaphatja, és azt is megtudhatják, milyen betegségek kezelésében van szükség a véradók adományára. A program délután 14:30-kor kezdődik, a részvételhez pedig szeptember 22-éig, tehát a mai napig regisztrálni kell a kutatók éjszakája weboldalán. Harmadik helyen végzett a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság csapata a harmadik belügyi drón kupán. A kétnapos versenyen 28 csapat mérte összetudását Remete Szőlősön. A résztvevőknek többek között elméleti tesztet kellett teljesíteniük, drónnal kerestek elveszett tárgyakat, illetve összetett bevetési feladatokat is megoldottak. A somogyi csapata különböző szakmai és gyakorlati feladatokban nyújtott teljesítményével szerezte meg a dobogó harmadik fokát. Átalakítja a pedagógusok továbbképzési rendszerét a kormány. a készülő rendelet első ütemében megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket, a gyakornokoknak pedig nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből. Az iskolák emellett saját, helyi igényekre szabott továbbképzéseket is szervezhetnek, amelyek finanszírozásához a fenntartók támogatást kapnak. A második ütemben piaci alapú, szabadon választható képzéseket is visszaépítenek a rendszerbe. A változásokról most társadalmi egyeztetést is kezdeményeznek, amelyben többek között az oktatási intézmények, a fenntartók és a pedagógus szervezetek véleményét is kikérik. Megszűntek az afrikai sertéspestis miatt kijelölt megfigyelési körzetek Magyarországon, jelentette be Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Közlése szerint az érintett területeken sikerült megakadályozni, hogy a betegség tovább terjedjen a házi sertés állományokban. A védekezés ugyanakkor folytatódik, mivel az afrikai sertéspestis továbbra is jelen van a vaddisznó állományban.
0: Időjárás jelentés.
7: Kaposváron ma folytatódik a hűvösebb, de alapvetően napos idő. A változóan felhős ég mellett hosszabb napos időszakokra lehet számítani, jelentős csapadék nem valószínű. A délutáni órákban 20 fok körüli maximum várható.
0: Időjárás jelentést hallottak
8: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
9: Egy egészen új dal jön, mindjárt Marshmallow-tól a Hello című friss darab, ezt ismerjük meg, de előbb még jön az Ifjú anyuka, bombaként robbant a hír néhány nappal ezelőtt, hogy megszületett első gyermeke Lady Gagának, mint azóta kiderült, kislányról van szó, és béranya hozta világra. Varázslatos időszakot él most az énekesnő, Abracadabra című dalával folytatjuk, Lady Gaga jön.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Danny Minogue-gal csodálkozhattunk, I Begin to Wonder című dalát hallgattuk ugyanis a rádió moston, de mennyi mindenre rácsodálkozhatunk a mai napon is szerintem, illetve ebben az időszakban. Ma van az őszi napi egyenlőség napja. Ekkor a nap középpontja az égi egyenlítő síkján helyezkedik el, ezért a nap pontosan keleten kell és nyugaton nyugszik. A napi egyenlőség idején a nappal és az éjszaka hossza ugye egyenlő, bár a teljes sötétség időszaka ennél rövidebb. A Zselici Csillagpark beszámolója szerint ma a napnyugta 18 óra 42 perckor lesz, a napkelte pedig 6 óra 41 perckor várható holnap. Érdekesség, hogy míg szeptember elején a napnyugta kb. 7:30 körül volt, a hónap végére már egy órával később nyugszik le a nap, és fél órával később kel fel. Szóval a teljes sötétség időszaka fokozódik, 7 óráról 9 órára növekszik, így szeptemberben. A csillagos égboltot viszont ebben az időszakban is rendkívül jól meg lehet figyelni, mondjuk a sötét csillagos égbolt utolsó megfigyelésére szeptember 24-én lesz lehetőségünk a Zselici Csillagparkban például. Kémlejétek ti is az eget a Zselici Csillagparkban, az őszi nyitvatartás kedd és szerda 10-től délután 3 óráig, szombaton pedig délután 3-tól késő estig várnak benneteket, az őszi szünetre pedig külön programmal készülnek, az sincs olyan messze, ám egy hónap múlva már jön az első szünet ebben a tanévben. És jön mindjárt az Easy Top, de előbb még Taylor Swift énekel. I had a-

0: programajánló.
1: A mai napon a Turizmus Világnapja alkalmából Tűz van babám címmel épületbejárást tartanak a tűzoltóságon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak az ingyenes rendezvényen. Délután 2-kor lesz találkozó a Somsis Pál utcában a tűzoltóság előtt. Aztán a Takács Gyula emlékházban délután 3 órakor kezdődik majd az irodalmi tea délután. Rozsos Gábor Ködmagány című kötetének bemutatója lesz ez. A részvétel ingyenes. A Kultik moziba délután 3:30-tól hívnak benneteket. Nagyon sok filmre, a gyerkőcöknek is van miből választani. Csütörtöktől lesz újdonság, például a Vadon szíve című kalandfilm és a Félrelépni szabad című romantikus vígjáték. Holnap folytatódik a Múzeumi Esték programsorozata, ezúttal is egy előadással a Ripronai Múzeumban, Nehéz páncélosok a Mohácsi csatamezőn címmel dr. Töll Lászlót, ezredest, fegyvertörténészt, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatójának előadása lesz ez 17:30-tól. A belépés ingyenes. Szintén a holnapi napon az Európai Sporthét keretében 3 előadást lehet 6 órától meghallgatni a kaposvári körcsarnokban. Sitkei Marian gyógytornász, fizioterapeuta, sportrehabilitációs tréner, Fekete Judit gyógytornász, sportrehabilitációs tréner és instrumentális manuálterapeuta, valamint Fehér Iván erőléti edző mesél sok érdekességet. Péntektől vasárnapig vár mindenkit a Kán Egyetemi Napok rendezvény sorozata. Rengeteg érdekesség lesz ismét a Pannonlovas Akadémia és az egyetem környékén, területén. Pénteken este 9-től pedig Kovaszki meg a Vega koncert is lesz. Szombaton rendezik meg a 11. Deseda jótékonysági futógálát, és vasárnap a Cseri Parkban ismét lesz Technik Piknik, öreg járművek kiállítása. És vasárnap a Szecesszió nyomában délután 3 órakor belvárosi városnéző séta indul, amelynek keretében megismerheti bárki a századforduló elegáns épületeit, azok rejtett részleteit, miközben történetekkel elevenedik meg előttünk a múlt. Találkozó a Csiky Gergely Színház bejáratánál tehát vasárnap 3 órakor, a sétát Hámolnár Katalin tartja, a részvétel ingyenes.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Hallottatok már a Rózsaszín párducokról?
3: Hát én a népszerű filmre gondolok.
2: Így van, de nem, ők a Rózsaszín párducok. Uh-huh. Mert hogy nem egy kőről van szó, hanem egy bandáról. Sajnos kevésbé szexi a sztori, mint ahogy hangzik. Mert ugye azt gondolnád, hogy csinos huncut lányok, akik kirámolják a bankot? Hát mert bár a Rózsaszín párducok szőke, harisnyás, magas sarkú csajszik voltak, sajnos csak látszatra. Mert hogy a szexi szerelésben férfiak voltak.
3: Oh, igen, de jó, hogy nem láttam őket.
2: 4 férfi fényes nappal a legnagyobb nyugalommal sétált be a párizsi exkluzív Harry Winston ékszerszalomba, előrántották a ruhájuk alá rejtett kézi fegyvereket és egy kézigránátot, 20 perc alatt több mint 100 millió dollár értékű gyémántgyűrűt, nyakláncot és órát söpörtek a zsákokba, olyan gyorsan és magabiztosan távoztak állítólag, hogy a rendőrség csak később eszmélt fel. Azóta sem tudni, hogy a kukacos cicák hova lettek a pénzzel.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Dolgozni mész? Bevásárolni indulsz? Vagy csak dolgod van a városban? A következő utathoz nem feltétlenül kell autó. Válaszd a közösségi közlekedést, pattanj a kerékpárodra, közbringára, vagy egyszerűen csak gyalogolj. Tegyél néhány apró, de fontos lépést a környezetedért. Kevesebb autó, kevesebb káros anyagkibocsátás, több mozgás és egy élhetőbb Kaposvár. Óvd Kaposvár levegőjét, mert minden megtett kilométer számít.
5: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Szerintem írtó dögös a Two Colors Heavy Metal Love című dala, pedig nem is újdonság, de én nem tudom megunni. 2022-es dala rádió moston szólt. Viszont 1999-ben, így szeptember 22-én Bono, a U2 énekese a Vatikánban járt. A pápa fogadta, mert hogy a harmadik világ adósságainak elengedéséhez kérte a támogatását, amihez II. János Pál az áldását is adta. A jó ügyért mindig megmozdul Bono és a U2 is. Most pedig értünk mozdulnak meg a Vertigo című dalukat.

0: Reklám.
1: Díszfa kiárusítás a Hélia kertészetben. Meglévő díszfáinkra akár 30% kedvezmény a készlet erejéig, frissen érkezett díszfáink pedig 15% kedvezménnyel vásárolhatók meg villámakció keretében csütörtökig, sőt már konténeres gyümölcsfáink is megérkeztek. Hélia kertészet. Ültes ma a holnapért.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Akár Somogyi is lehet az év kilátója. Embercsempészt fogtak az M7-es autópályán. Jó napot kívánok, 10 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A Zselic egyik kedvelt kirándulóhelye, a kardosfai kilátó is bekerült az év kilátója pályázat döntőjébe. Az idei megmérettetést már 7. alkalommal rendezik meg, a 10 döntősre pedig szeptember 28-áig lehet szavazni. A kardosfai kilátó a Zselici Csillagpark területén található, és 25 méter magasból kínál panorámát a környező tájra. Aki szívesen látná a Zselici kilátót az idei cím nyerteseként, szeptember 28-áig adhatja le voksát az Aktív Kalandor oldalán. 18 tűzesethez és 9 műszaki mentéshez riasztották a somogyi tűzoltókat a hétvégén. Több helyen szabadtéri tüzek adtak munkát az egységnek, tarló, avar, szemét és erdős terület ajnövényzete is lángra kapott. Közlekedési baleseteknél is szükség volt a tűzoltók segítségére, például Kaposmérő és Kaposújlak között 2 autó ütközött, Balatonendrédnél pedig egy személyautó motortere gyulladt ki az M7-esen. A hétvége legsúlyosabb balesete vasárnap este történt Balatonszemesen, ahol egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött. A motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, a személyautó 2 utasát pedig kórházba szállították. Embercsempészt fogtak el Somogyban. A rendőrök szeptemberben az M7-es autópályán kezdtek követni egy mikrobuszt, amely Zamárdinál lehajtott a pályáról, majd sofőrje és utasai gyalogosan próbáltak elmenekülni. A járművet egy 40 éves olasz férfi vezette, aki 7 magát bangladesi és pakisztáni állampolgárnak valló embert szállított. Az elfogásban rendőrök, polgárőrök és egy drón is segített. Az olasz férfit embercsempészt és megalapozott gyanújával őrizetbe vették. Keresik az év hős kutyáját. A szervezők olyan speciálisan képzett négylábúak történeteit várják, amelyek a nagy közönség számára is példaértékűek lehetnek. Jelölhető többek között vakvezető, terápiás és mentőkutya, de a különleges feladatokat végző keresőkutyák történeteit is várják. A jelöléseket azon a hőskutya.hu oldalon lehet benyújtani, ahol majd a történetek is olvashatóak lesznek, a győztesről pedig itt szavazhat a közönség. A jelöléseket szeptember 30-áig várják. Több mint 3000 magyar kisiskolás vesz részt az idei tanévben, az Iskola Alapítvány délutáni oktatási programjában Erdélyben. A magyar kormány támogatásával működő kezdeményezésbe több mint 3000 gyermeket irattak be, akiknek délutáni foglalkozásait több mint 200 szakképzett pedagógus segíti. A program főként a szórvány településeken élő magyar diákokat támogatja. Célja, hogy erősítse a magyar nyelvű oktatást és lehetőséget adjon arra, hogy a gyerekek anyanyelvükön fejleszék kreatív készségeiket.
0: Időjárás jelentés.
3: Kaposváron ma folytatódik a hűvösebb, de alapvetően napos idő. A változóan felhős ég mellett hosszabb napos időszakokra lehet számítani, jelentős csapadék nem valószínű. A délutáni órákban 20 fok körüli maximum várható.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta. Györfi Betta. Györfi Betta.
4: Csodaklassz napunk lesz ez a mai, a szeptember 22-i. Én így vagyok ezzel, és ennek tudatában teszem a dolgom. Csatlakozzatok hozzám. Na de aztán, hogy mit szánnak nekünk az égiek, az is ki fog derülni nem sokára, hiszen a horoszkóp ebben az órában jön, meg a Honeybiz Dani Effi Gergővel, és itt van Tayo Cruz is a Hangover című dalával.

Ed Sheerant hallgattuk, és az Azizám című dalát a Rádió Moston. Annyi világnap létezik, minden naphoz, minden dátumhoz köthető, legalább egy, de az a minimum, inkább sokkal több, mert most már tényleg mindennek van világnapja. Ma ugye az Európai Autómentes Napot tartjuk, aztán nem sokára az Erdők Hete program sorozata is megkezdődik, illetve jön az Idősek Napja, köszönti is őket a város nagy bulival az arénában. Az Állatok Világnapja alkalmából ismét a Desedaparton, a Fekete István látogató központnál lesznek programok majd október 4-én, na de nem sokára a Népmese napját is ünnepeljük, és a Takács Gyula könyvtárral meg is lehet fűszerezni szeptember 30-án ezt, ugyanis egy papírszínházi előadással készülnek, a Só című népmesét elevenítik meg, amit egy kreatív kézműves foglalkozással is egybekötnek. Jövő héten szerdán 17:30-tól várják tehát a gyerkőcöket szüleikkel együtt a könyvtárban, és emellett a fiatal meseolvasókat is szeretnék megszólítani, akik szeretnek másoknak felolvasni. Azoknak egy nagyszerű lehetőséget adnak, menjenek el ők is, válasszanak egy papírszínházas mesét, lépjenek a közönség elé és varázsolják el a hallgatóságot. Szóval ünnepeljük így együtt a Magyar Népmese Napját, barátokkal, testvérekkel, kicsikkel és nagyokkal együtt a Takács Gyula könyvtárban. És ahogy mondtam, a fiatal meseolvasóknak is adott a lehetőség, hogy színpadra álljanak majd. A mi színpadunkra Kim Bajdál ezúttal a You Came című dalával.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Többnyire még inkább borult az ég felettünk, és volt már szemerkélő esőben is részünk, illetve a környéken is esik egy-két helyen. Hűvös napunk van, jelenleg is 14-15 fok körül áll a hőmérő, és nem lesz több 18 foknál délután sem, amikorra viszont már jóval kevesebb felhőt és jóval több napsütést jósolnak, sőt az éjszakai órákban is derült lesz felettünk az ég. Visszahűl a levegő, aztán 9-10 fokig holnap reggelre is, de szép napsütésre számíthatunk szerdán, és 20 fokos délutáni csúcshőmérsékletre. Ez tartósnak ígérkezik, 20-22 fokot mérhetünk hétvégéig, jövő héten pedig még melegedés is várható, ám ezzel együtt a reggelek egyre hűvösebbek lesznek. 6-7-8 fokos hajnalokra készülhetünk ezen a héten és a hétvégén is, jövő héten általában 10-11 fokosak lesznek. A szél élénk marad még a következő napokban is, térségünkben helyenként viharossá is fokozódhat. Változóan felhős napos időre van kilátás tartósan, nagyobb esőt egyelőre nem jósolnak.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió most! FM 91.2

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: A mai bolygóállások igen kedvezőek, nagyon szerencsésnek mondhatóak, amikor a tisztánlátás optimizmussal társul, és ettől működésbe lépnek a teremtő energiák. A Kos környezetében ma előállhatnak egészen meglepő ötletekkel, amik valamilyen teljesen furcsa módon mégiscsak működőképesek lesznek, maradj nyitott és rugalmas, és sokat profitálhatsz ebből. A bika nem annyira érzi ezt a mai napot, mert sok a változékonyság és az előre ki nem számítható fordulat, ugyanakkor, ha nyitottan, szeretettel és optimistán állsz hozzá mindenhez, ma megtapasztalhatod a gondolataid teremtő erejét. Az ikrekegyű nagyon elemében lesz, több okból is. Nagyon jó ötleteid vagy elgondolásaid vannak, és ezt most a szerencse is támogatja, szóval meg is tudod őket valósítani. Kedves rák, igazán jó lenne, ha kicsit lassíthatnál, de valószínűleg sok az intéznivalód, ez egy sűrű nap nagy energiákkal. Ugyanakkor hirtelen jövő, megvilágosító erejű gondolatokat, felismeréseket is jeleznek neked, amelyekre az egész nap folyamán támaszkodhatsz.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik. A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Az oroszlánnak azt írják, hogy most nyugodtan támaszkodhatsz arra a bizonyos belső hangra, mert nagyon jó utat mutat neked egy kihívás során. Támogató energiák érkeznek az életedbe, ez lehet egy konkrét segítség valakitől, vagy egy jó fordulat, ami az utolsó pillanatban megérkezik. Kedves szűz, valószínűleg abszolút tisztában vagy azzal, hogy a tudatnak milyen ereje van, és ma meg is tapasztalhatod. Ha valakire erősen gondolsz, váratlanul felhívhat, vagy megérezheted, mi jár a másik fejében. Az is lehet, hogy jósló álmod lesz éjszaka majd. A mérlegnek a mai nap még hozhat kihívásokat, olyan kritikával szembesülhetsz, amit egyszerűen nem tartasz igaznak, kapsz viszont egy nagy elismerést is. Kérdés, hogy milyen energiáknak adsz helyet az életedben, a negatívnak vagy a pozitívnak. Kedves Skorpió, az eredmények, a siker nagyon fontos, de csak akkor, ha van kivel megosztani. Figyelj a helyes arányokra ma. Muszáj otthon is megadni azt a törődést, például a párodnak, amit igényel. Ma fontos felismerés érkezhet ezzel kapcsolatban.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.
2: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: A nyilasban ma nagyon erős tűz lobog és hatalmas szenvedély, és ma mindez termőre is foghatod, nagy eredményeket érhetsz el. Ugyanakkor vigyázz, mást el ne sodorj mindeközben. Figyelj a környezetet tempójára, reakcióira. Délután aztán egy szuper hírt kaphatsz, vagy egy olyan információt, ami később még hasznos lesz. A bakma észrevehet egy olyan részletet, amit más nem. Ha pedig ügyes vagy, és még egy kis kockázatot is hajlandó vagy vállalni, akkor előnyödre fordíthatod ezt a plusz információt. Jól jöhet ez a munkában, párkapcsolatban, de akár egy új üzlettel kapcsolatosan is. A vízöntő ma az előtérbe kerülhet, és megmutatkozik, milyen nagyon ügyes vagy. Jöhet egy plusz összeg, vagy kisebb nyeremény is. A lényeg, hogy a szerencse most egészen kézzelfogható módon nyilvánulhat meg. A halak számára kiemelkedő lesz ez a mai nap. Ha van kérdéses helyzet az életedben, most a javadra dől el. A kapcsolataidban viszont ideje lehet határokat felállítani, vagy őszintén beszélni arról, hogy mire van szükséged.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
3: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel. Napközben is.

Lala de Flow dalát hallgattuk valahányszor, itt a rádió moston felcsendül, szerintem sokan örülnek neki, és annak is, hogy nem sokára Szabi veszi át helyemet a műsorvezetői székben, de addig még Patriciától meghallgatjuk a friss híreket is, illetve jön Luis Capaldi, meg akkor is, ha kicsit borult az ég, mi sétálunk egyet a napsütésben, jókedvűen a Catherine and the Waves-szel, Walking on Sunshine című dalukkal sétálok ki innen a stúdióból, és kívánok nektek a ragyogó napot, találkozzunk csütörtökön is, Györfi Bettát hallottátok.

0: Veszprém!
1: Reklám.
2: Gyere el tesztvezetni szeptember 24-e és 27-e között a Kaposvár Kár Cseri szalonjába, és nyerj egy kínai utat, vagy akár nyerd vissza megvásárolt autódárát. Rendkívüli akciók és finanszírozási feltételek csak ez

0: hétvégén hosszabbított nyitvatartással, még vasárnap is. Kaposvár Kárcseri a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
2: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hírofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hírofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi volt helyén.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
3: Kia. Movement that inspires.
4: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Gyorsan fogynak a jegyek az idősek hónapja kaposvári rendezvényére. Különleges programokkal készül a vérellátó a hétvégén. Jó napot kívánok, 11 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Október 2-án ismét megrendezik az Idősek Köszöntése című ünnepi koncertet a Kaposvár Arénában. A programmal idén is azokat a szépkorú kaposváriakat köszöntik, akik munkájukkal évtizedeken át hozzájárultak a város fejlődéséhez. A jó hangulatról Delhusza John és Ihos József, vagyis Kató néni gondoskodik. Az ingyenes koncertre a jegyek már átvehetők a Turinform irodában, és mivel gyorsan fogynak, érdemes mielőbb elvinni azokat. A jegy átvételéhez lakcímkártya szükséges, hiszen a rendezvényen kaposvári lakosok vehetnek részt. A véradás és a vérkészítmények útját is megismerhetik az érdeklődők a kutatók éjszakáján a kaposvári vérellátóban. A területi vérellátó szeptember 25-én pénteken várja a résztvevőket egy másfél órás ismeretterjesztő programra. A látogatók bepillanthatnak a laboratóriumi munkába, megismerhetik, hogyan választják ki, hogy egy beteg melyik vérkészítményt kaphatja, és azt is megtudhatják, milyen betegségek kezelésében van szükség a véradók adományára. A program délután 14:30-kor kezdődik, a részvételhez pedig szeptember 22-éig, tehát a mai napig regisztrálni kell a Kutatók Éjszakája weboldalán. Csalás miatt emelt vádat a kaposvári járási ügyészség egy 20-as éveiben járó férfival szemben. A férfi az interneten nem létező műszaki cikkeket, például okosórát, játékkonzolt és mobiltelefont hirdetett, feltűnően kedvező áron. A 29 megtévesztett vásárló előre utalta el a vételárat, de a termékeket nem kapták meg. A vádlott összesen 400.000 forint kárt okozott. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést, vagyonelkobzást és a károk megtérítését indítványozta. Átalakítja a pedagógusok továbbképzési rendszerét a kormány. A készülő rendelet első ütemében megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket, a gyakornokoknak pedig nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből. Az iskolák emellett saját, helyi igényekre szabott továbbképzéseket is szervezhetnek, amelyek finanszírozásához a fenntartók támogatást kapnak. A második ütemben piaci alapú, szabadon választható képzéseket is visszaépítenek a rendszerbe. A változásokról most társadalmi egyeztetést is kezdeményeznek, amelyben többek között az oktatási intézmények, a fenntartók és a pedagógus szervezetek véleményét is kikérik. Megszűntek az afrikai sertéspest is miatt kijelölt megfigyelési körzetek Magyarországon, jelentette be Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Közlése szerint az érintett területeken sikerült megakadályozni, hogy a betegség tovább terjedjen a házi sertés állományokban. A védekezés ugyanakkor folytatódik, mivel az afrikai sertéspest is továbbra is jelen van a vaddisznó állományban.
4: Időjárás jelentés.
5: Kaposváron ma folytatódik a hűvösebb, de alapvetően napos idő. A változóan felhős ég mellett hosszabb napos időszakokra lehet számítani, jelentős csapadék nem valószínű. A délutáni órákban 20 fok körüli maximum várható.
4: Időjárás jelentést hallott
6: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
7: Kellemes és vidám keddet kívánok nektek, a jó zenék felsorakoztak, mindjárt James Blunt újdonságát játszom, a Bite of It All címűt, előtte pedig indulunk Mary Zedd és Hayley Williams közösével, Mary szól itt a rádió mostan a Stay the Night.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió most FM 91.2. Nagyon kellemes és vidám keddet kívánok nektek. Ha dolgoztok, akkor nagyon jó munkát és kitartást kívánok hozzá. Próbálok átlendíteni mindenkit a Holt ponton, hogy még gyorsabban és könnyebben teljen ez a mai munkanap. Ha pedig éppen autóban ültök és közlekedtek, akkor jó utat, vigyázzatok magatokra is, egymásra is. És egy örömteli információm is van rögtön így az elején, a műszakom elején, hiszen ebben az órában játszani is fogunk még hozzá a Kán Kovalszki meg a Vega játékát. Játsszuk majd egy két fő részére szóló páros belépési lehetőségért. Hamarosan mondom a játékkal kapcsolatos tudnivalókat, memorizáljátok elérhetőségünket, ez nagyon fontos, szükség lesz rá. Telefon, SMS és Viber számunk a 0670-32-32-355. A folytatásban pedig már is zuzunk egy picit, emelünk az energián és a tempón, jön a Linkin Park és az Up From The Bottom.

0: Játék következik. Reklám.
1: 2 perccel vagyunk 11:30 előtt, itt az ideje egy jó kis játéknak, a Kán Kowalski meg a Vega koncertjének játékát játsszuk majd. Nyerj páros belépőt az ősz egyik legnagyobb kaposvári buliára. Geszti Péter, Rúzsa Magdi, Majka, a Halott Pénz, valamint a Bagosi Brothers Company után ezúttal a Kowalski meg a Vega érkezik a Kán egyetemi napokra. A zenekar szeptember 25-én, ezen a héten pénteken a Pannon Lovas Akadémia színpadán ad koncertet. A kapuk este 7:30-kor nyílnak, a koncert pedig este 9 órakor kezdődik. Ha ott lennél az ősz egyik legnagyobb kaposvári bulián, akkor figyelj jól, mert most egyetlen kérdés választ el egy páros belépőtől. A kérdés pedig a következő, hogy mikor lesz a Kowalski meg a Vega koncertje? Az A válasz szerint szeptember 25-én pénteken, a B válasz szerint szeptember 26-án szombaton, vagy a C válasz szerint szeptember 27-én vasárnap. A, B vagy C, a jó válaszhoz tartozó betűjelet kell játékos hallgatóinknak elküldeniük nevükkel együtt. A 0670-32-32-355-re SMS-ben vagy Viber üzenet formájában, és az óra második felében pedig ki is derül az, hogy ki az a szerencsés hallgatónk, aki másodmagával részt vehet majd a Kowalski meg a Vega koncertjén a Kánon. Játékra fel, itt a rádió, mostan pedig hamarosan Joe Stágerivel megyünk tovább az End of Beginning címvel.
0: Reklám hangzott el. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Dolgozni mész? Bevásárolni indulsz? Vagy csak dolgod van a városban? A következő utathoz nem feltétlenül kell autó. Válaszd a közösségi közlekedést, pattanj a kerékpárodra, közbringára, vagy egyszerűen csak gyalogolj. Tegyél néhány apró, de fontos lépést a környezetedért. Kevesebb autó, kevesebb káros anyagkibocsátás, több mozgás és egy élhetőbb Kaposvár. Óvd Kaposvár levegőjét, mert minden megtett kilométer számít.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, fél perccel vagyunk 3/4-12 előtt. Zajlik a Kán, Kowalski meg a Vega koncert játék, még várom a megfejtéseket, a hírek előtt lesz közvetlenül a sorsolás, úgyhogy tartsatok velünk a folytatásban, és közben pedig ajánlok egy mai programot, ami délután 3 órakor indul a Takács Gyula emlékházban, a Dr. Kovács Sebestyén Gyula utca 9-es szám alatt. Ez egy irodalmi tea délután lesz, melynek keretében Rozsos Gábor Köd magány című kötetének bemutatójára kerül sor, ahová várnak mindenkit nagyon sok szeretettel. Még egyszer, tehát mindez ma délután 3 órakor lesz. A programon való részvétel természetesen ingyenes. Itt a Rádió Moston pedig Karameldalával megyünk tovább, már is jön a zeniten túl.

0: Játék következik. Reklám.
1: Valami legyen, ez volt a New Level Empire dala itt a 91.2 Rádió Moston, és lesz is valami méghozzá a Kán Kovalszky meg a Vega koncert játékának sorsolása. Ugye az volt a kérdés, hogy mikor lesz a Kovalszky meg a Vega koncertje majd a Kánon. Azok válaszoltak jól, akik az A betűjelet küldték, mert természetesen szeptember 25-én ezen a héten pénteken lesz. Rengeteg helyes megfejtés érkezett egyébként SMS-ben és Viber üzenetben is égtek az elérhetőségeink falai, úgyhogy a számítógépünk közben sorsolt, és előttem is van a szerencsés nyertesünk neve és telefonszáma. Egy hölgyhallgatóról van szó, aki egy 70-es számról küldte üzenetét, őt pedig Nikolaus Pető Ilonának hívják. Kedves Ilona, nyereményed egy páros belépő a pénteki Kán Kovalszky meg a Vega koncertre. Másod magaddal részt vehetsz a programon, melyhez nagyon jó szórakozást kívánok előre is, viszont a nyereményt itt a Rádió Most szerkesztőségében Kaposváron a Kossuth Lajos utca 6-os szám alatt veheted át munkaidőben. Várunk érte nagyon sok szeretettel, és még egyszer jó szórakozást kívánok a koncerthez. A többieknek most is köszönöm a játékot, ne csüggedjen senki, aki nem nyert, hiszen Kovalszky meg a Vega koncert játék még a délután folyamán lesz itt a Rádió Most FM 91.2-n. Úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, most azonban egy rövid kereskedelmi kitérő érkezik, utána pedig délben Patrícia hozza majd a legfrissebb híreket, infókat.
0: Reklám.
2: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 km

0: kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
1: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
2: Újra plugingra fel! Ha szívesen kocogsz a szabadban, és elkötelezett vagy a tiszta környezet iránt, akkor ezt neked találták ki. Szeptember 26-án futunk, szedünk. A Trivium Kft. Környékét tisztítjuk meg. Kijelölt útvonal, Senna, Zselic-Kisfalut, Szilvász-Szentmárton, Pacsa. Tegyük zöldebbé környezetünket. Egyénileg vagy csapatban is versenyezhetsz. A cél, hogy a 2 órás szintidőn belül minél több szemetet gyűjts vagy gyűjtsetek. Részletek és regisztráció az esemény Facebook oldalán. Légy fit, légy a jobbikéned. Trivium Plugging.
3: Ezúttal a Kovalszky meg a Vega tölti meg a Pannon Lovas Akadémiát a Kán Egyetemi Napokon. Szeptember 25-én pénteken egy fergeteges bulira várunk. Kapunyítás 7:30, koncertkezdés este 9. Légy részese a Kán Egyetemi Napok legnagyobb buliának. Ingyenes buszjárat gondoskodik a kényelmedről. Jegyek elővételben a kaposvárinapok.hu oldalon kaphatók.
4: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Az Erdősor utcában folytatódik ma a kaposvári beszélgetések. Visszaállították a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak. Jó napot kívánok! Dél van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Tegnap folytatódott a kaposvári beszélgetések fórum sorozat. A hét első napján a Donnerben várta a polgármester a városrész lakóinak észrevételeit. Itt elsősorban a közbiztonságról és a vízelvezetésről kérdezték Szita Károlyt. A fórum ma 17 órakor az Erdősor és a Madár utca kereszteződésében lesz. Holnap, azaz szerdán a Töröcskei Művelődési Házban, csütörtökön a Kinizsi lakótelepi tagiskola mellett, pénteken pedig 16 órától a Pécsi utcai harangtoronynál várják a kaposváriakat. A polgármester idén összesen 12 helyszínen találkozik a városlakókkal. A parkoló autók miatt nem tudták elvégezni a hétfőre tervezett faápolási és metszési munkálatokat a kaposvári Dózsa-György utcában. A városüzemeltetés korábban arra kérte az autósokat, hogy a munkálatokkal érintett parkolóhelyeket hagyják szabadon. Ennek ellenére több jármű is a területen maradt, így a szakemberek nem tudták biztonságosan megkezdeni a munkát. A metszést ezért egy későbbi időpontra halasztották, amelyről újabb tájékoztatást adnak majd. A következő alkalommal azt kérik az autósoktól, hogy figyeljék a kihelyezett jelzéseket, és hagyják szabadon a munkaterületet. Harmadik helyen végzett a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság csapata a 3. belügyi drón kupán. A kétnapos versenyen 28 csapat mérte össze tudását Remete Szőlősön. A résztvevőknek többek között elméleti tesztet kellett teljesíteniük, drónnal kerestek elveszett tárgyakat, illetve összetett bevetési feladatokat is megoldottak. A somogyi csapata különböző szakmai és gyakorlati feladatokban nyújtott teljesítményével szerezte meg a dobogó 3. fokát. Visszaállították a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára. Az országgyűlés 135 igen és 50 nem szavazattal fogadta el az erről szóló törvénymódosítást. A változás értelmében ismét kötelező lesz a tagság a Magyar Orvosi Kamarában. A kötelező tagságot 2023-ban szüntették meg. A most elfogadott törvény a szakmai önkormányzathoz való jogot és a kamarai függetlenséget is rögzíti. Befejezték a 100 halombattai dunai finomító helyreállítását. A nyersolajdesztilláló üzemben tavaly októberben keletkezett tűz, és az azóta eltelt csaknem egy év alatt a károsodott vasbeton szerkezetet lebontották, helyreállítottak minden érintett berendezést és az irányítás technikai és villamos rendszereket. Egyúttal 27 új, nagy teljesítményű szivattyút telepítettek, 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki, és 100 kilométernyi villamos kábelt építettek be. A MOL tájékoztatása szerint most a következő lépés az üzem biztonságos újraindításának előkészítése lesz.
4: Időjárás jelentés.
5: Kaposváron ma folytatódik a hűvösebb, de alapvetően napos idő. A változóan felhős ég mellett hosszabb napos időszakokra lehet számítani, jelentős csapadék nem valószínű. A délutáni órákban 20 fok körüli maximum várható.
4: Időjárás jelentést hallottak
6: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
7: Pár perccel múlt el déli 12 óra, a jó zenék velünk lesznek a folytatásban is, és bele is léptünk a délutánba, kérem szépen, páros lábbal tesszük ezt, ez már a Siestóra, a zenei kínálatunkból érkeznek a legkönnyedebb és leghangulatosabb dalok is, ha pedig most ebédeltek, akkor nagyon jó étvágyat kívánok hozzá. Indulunk már is a mai Siestórában, DJ Antoine, Timati és Kalina közösével, ez pedig a...
8: Welcome to Central

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Anka hozta Karamiát ide a 91.2 Rádió Mostra a Siesta órába, 0670 32 32 355, ez pedig a telefon, SMS és Viber számunk, ahová várom a közlekedési információkat, illetve az egyéb jellegű üzeneteket is lehet bennünket keresni megtalált vagy elveszett házi kedvenccel kapcsolatban is, amiben tudunk, segítünk és állunk rendelkezésetekre. A folytatásban pedig a következő dal, a Pizza 67-be repül, hiszen onnan jelezték nekem, hogy hallgatják műsorunkat, Zodiéknak és természetesen az ott dolgozóknak is nagyon jó munkát kívánok, a finomabbnál finomabb falatok fogyasztásához pedig az ott tartózkodóknak nagyon jó étvágyat. Itt a Rádió Moston pedig egy jó kis pörgős dal repül egyenesen, tehát a Pizza 67-be. Köszi, hogy velünk vagytok, Lady Gaga slágerét küldöm, ez a This Is.

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Kattanetten is! Rádió

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a rádió, most FM 91.2, másfél perccel vagyunk egyébként, 3:41 előtt, én Horváth Szabi vagyok, és a mai napon nem változtak az üzemanyagárak a tegnapi országos átlagokhoz képest. A 95-ös benzin és a gázolaj ára is változatlan maradt, így az elmúlt napok emelkedése után ma nem történt újabb módosulás. A 95-ös benzin literjét tehát továbbra is 636 forintért, a gázolaj literjét pedig 709 forintért tankolhatjuk autónkba, de ugye most is kihangsúlyozom, hogy a különböző töltőállomások árai között tapasztalhatunk 10 akár 20 forintos árkülönbséget is, illetve ugye az autópályák mellett található töltőállomások árai ezeknél az áraknál jóval drágábbak, ott akár 40-50 forinttal is drágábbba kerülhet az üzemanyag. Ami pedig a folytatást illeti itt a rádió moston, jön Beyoncé és a Break My Soul, majd Lily Allen sláger és a Smile, de utána 1 órakor pedig Patricia hozza majd a legfrissebb híreket, információkat, városunkból, kishazánkból és a nagyvilágból egyaránt. Az elérhetőségünk pedig a 0670 32 32 355, ami az egyetlen egy hívható telefonszámunk, illetve az SMS és a Viber számunk is.

Summer dalával zárult az óra, és a Siesta óra is a Potential című felvétellel, de jó zenéből nem lesz hiány a folytatásban sem. Egyenesen a slágerlisták éléről hozom Olivia Rodrigo dalát, ez lesz a Drop Dead! Itt lesz majd a következő órában John Legend újdonsága is.

0: valamint indulunk a következő órában elsőként Jack Jones, Demi Lovato és Stefan Dunn felvételével az Instruction-nel. Lendület, jó kedv és vidámság, ez lesz jellemző műsorunkra a következő időszakban is, a délután hátralevő részében is itt a 91.2 Rádió Moston. 0670-32-32-355, ez pedig a telefon, SMS és Viber számunk, jegyezzétek meg, mert szükség lesz a délután folyamán is, nem csak azért, mert várom a közlekedési információkat, illetve az egyéb jellegű üzeneteket is, például megtalált vagy elveszett házi kedvencekkel kapcsolatban is állunk rendelkezésetekre, hanem játék is lesz majd a délután folyamán, hogy egyelőre mikor, az legyen meglepetés, de a Kán Kovaszki meg a Vega játéka zajlik majd a délután valamelyik órájában, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, két darab páros belépési lehetőséget lehet majd nyerni, illetve megtalálhatóak vagyunk ugye a Facebookon is, a facebook.com/radiomost címen, és ha esetleg itt még nem tettétek volna meg, akkor kérlek titeket arra, hogy oldalunkra nyomjatok egy lájkot, mert ezt követően értesülhetek a rádiónkkal kapcsolatos legfrissebb hírekről, információkról és érdekességekről, illetve a játék is van, akkor annak részletét is általában ott meg szoktuk osztani, valamint ott ugye messenger üzenetet is küldhettek nekünk. Van egy e-mail címünk is, az info@radiomost.hu, és megtalálhatóak vagyunk még az Instagramon is, a képes videós tartalmakért pedig kövessetek be bennünket. Egy rövid kereskedelmi kitérő érkezik a folytatásban, utána pedig délután egy órakor Patrícia hozza majd a legfrissebb híreket, infókat.
1: 91.2 Rádió Most!
2: Reklám. Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
3: Kia. Movement that inspires.
4: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a Kaposvári Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
5: Díszfa kiárusítás a Hélia kertészetben. Meglévő díszfáinkra akár 30% kedvezmény a készlet erejéig, frissen érkezett díszfáink pedig 15% kedvezménnyel vásárolhatók meg villámakció keretében csütörtökig, sőt már konténeres gyümölcsfáink is megérkeztek. Hélia kertészet. Ültes ma a holnapért.
1: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Gyorsan fogynak a jegyek az Idősek Köszöntése című rendezvényre. Újabb rossz állapotú házat bontanak el a Donnerban. Jó napot!

0: kívánok! A mikrofonnál Pál Patrícia, önök pedig a Rádió Most híreit hallják egy órakor. Október 2-án ismét megrendezik az Idősek Köszöntése című ünnepi koncertet a Kaposvár Arénában. A programmal idén is azokat a szépkorú kaposváriakat köszöntik, akik munkájukkal évtizedeken át hozzájárultak a város fejlődéséhez. A jó hangulatról Delhusza John és Ihos József, vagyis Kató néni gondoskodik. Az ingyenes koncertre a jegyek már átvehetők a Turinform irodában, és mivel gyorsan fogynak, érdemes mielőbb elvinni azokat. A jegy átvételéhez lakcímkártya szükséges, hiszen a rendezvényen kaposvári lakosok vehetnek részt. Újabb rossz állapotú házat bontanak el a Donnerben. A Zrínyi utca 13-as számú ingatlana néhány napon belül teljesen eltűnik. A város az elmúlt 2 évben már a Zrínyi utca 5-ös és 11-es számú házát is elbontotta, a környéken pedig megújult a könyvtár, a templom előtti tér, a Csík Ferenc sétány és a Jókai liget. Szita Károly polgármester szerint a rossz állapotú magántulajdonokat megvásárolják és lebontják, hogy rendezettebb környezetet alakítsanak ki. Csalás miatt emelt vádat a kaposvári járási ügyészség egy 20-as éveiben járó férfival szemben. A férfi az interneten nem létező műszaki cikkeket, például okosórát, játékkonzolt és mobiltelefont hirdetett, feltűnően kedvező áron. A 29 megtévesztett vásárló előre utalta el a vételárat, de a termékeket nem kapták meg. A vádlott összesen 400 000 forint kárt okozott. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést, vagyonelkobzást és a károk megtérítését indítványozta. Az árréstop azonnali kivezetését szorgalmazza több szakmai érdekképviselet. Közleményük szerint az élelmiszer infláció hónapok óta kedvező trendet mutat, ezért szerintük már nincs szükség az intézkedés fenntartására. Az érdekképviseletek a KSH adataira és az MNB elemzéseire hivatkozva azt közölték, 2025. augusztusához képest az élelmiszerek ára 1,4%-kal csökkent. Álláspontjuk szerint az árréstop torzítja a piaci folyamatokat, és hátrányosan érinti a magyar termelőket és élelmiszeripari vállalkozásokat. Letartóztattak 2 látogatót a párizsi Louvre-ban. A 2 német férfi a múzeum egyik falára ragasztószalaggal rögzített 2 saját festményt, méghozzá a Mona Lisa közelébe. Az egyik alkotáson egyikük páncélban látható, a másikon pedig mindketten szerepelnek egy nő társaságában. A múzeum biztonsági szolgálata rövid időn belül közbelépett, a rendőrségnek pedig azt mondták, hogy hecből hajtották végre az akciót. A Mona Lisa nem sérült meg, a 2 férfival szemben azonban a múzeum falának megrongálása miatt eljárás indult.
1: Időjárás jelentés.
0: Kaposváron ma folytatódik a hűvösebb, de alapvetően napos idő. A változóan felhős ég mellett hosszabb napos időszakokra lehet számítani, jelentős csapadék nem valószínű. A délutáni órákban 20 fok körüli maximum várható.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Éjjel-nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, 2 perccel múlt el 4:42, és ajánlok egy holnapi programot is a figyelmetekbe, ugyanis folytatódik a Múzeumi Esték 2026 népszerű tudományos ismeretterjesztő előadásokkal foglalkozó programsorozat. Szeptember 23-án holnap szerdán este 17:30-kor kezdődik a Nehéz páncélosok a Mohácsi csatamezőn. Ez dr. Törl László, ezredes fegyvertörténész, a HM6 Történeti Intézet és Múzeum kutatójának előadása lesz, melynek a Riprónai Múzeum ad otthon a Riprónai tér 1-es szám alatt, ahová pedig a belépés ingyenes. Várnak mindenkit nagyon sok szeretettel. Itt a Rádió Moston pedig Joel Corey és Mabel folytatja a zenei sort az I Wish című dallal.

0: Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió, most FM 91.2, fél perccel múlt el fél kettő, és ma szeptember 22-én kedden a Moritzok ünneplik névnapjukat. A név egy latin eredetű névjelentése, mor szerecsen, a Moritz név logikus, gyakorlatias gondolkodásmód kialakítására lehet támogató hatással. A név viselői türelmesek és szeretnek dolgozni mindennel, amihez technikai hozzáértésre van szükség. Hisznek abban, hogy csak akkor érdemes neki látni bárminek, ha az ember tudja, hogy képes jól elvégezni az adott feladatot. Ha valami érdekli őket, akkor teljes figyelmüket az adott dolognak szentelik, és nem örülnek, ha ebben zavarják őket. Módszeresen gondolkodnak és beszélnek, és kicsit nehezen tanulnak, de nem felejtenek el szinte semmit, amit már egyszer elsajátítottak. Ezt írt a nagy kalendárium a Moritz névről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek a Mauríciák, az Elindák, a Zellák, az Armidák, az Emeriták, az Írisek, a Marótok, a Zöldikék, az Ottók, a Mórok, a Tamások és a Máriák is. Minden ünnepelhetnek sok boldogságot kívánva küldöm a Sophie and the Giants és Purple Disco Machine közös Paradise-t egy rövid kereskedelmi kitérőt követően.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Brazília helyszín, a központi bank fortezalai fiókját kifosztották, de nem is akárhogy. A bankfiók mellett mit ad Isten nyílt egy műfű és kerti dekoráció bolt. Miközben a vásárlók hónapokon keresztül örültek a sok szép dekorációnak és vásárolgattak a kertjükbe, lakásukba, házukba, fogalmuk sem volt arról, hogy az alaksorban közben a srácok egy 200 méter hosszú klímaberendezéssel és világítással felszerelt alagutat ástak a bank széfje alá.
3: Hoppá.
2: A szomszédoknak és a rendőröknek sem tűnt fel, hogy teherautó számra hordják ki a földet az épületből, hiszen azt hitték, hogy a növényüzlet miatt mozgatnak ennyi anyagot. Az elkövetőknek nem derogált a hétvégi túlóra, és közel 70 millió dollárt vittek el. A poén az, hogy a bank nem biztosította az összeget, mert szerintük elhanyagolható volt a rablás esélye, olyan biztonságosnak tartották a mélyben lévő
3: Alulról várták a támadást.
2: Hát nem alulról.
1: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Dolgozni mész? Bevásárolni indulsz? Vagy csak dolgod van a városban? A következő utathoz nem feltétlenül kell autó. Válaszd a közösségi közlekedést, pattanj a kerékpárodra, közbringára, vagy egyszerűen csak gyalogolj. Tegyél néhány apró, de fontos lépést a környezetedért. Kevesebb autó, kevesebb káros anyagkibocsátás, több mozgás és egy élhetőbb Kaposvár. Óvd Kaposvár levegőjét, mert minden megtett kilométer számít.
5: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is

Ez volt a Jazz és az Only Way Zap itt a 91.2 rádió. Moston pontosan másfél perccel múlt el 3:42. Tekerjük előre egy kicsit az időkerekét programok szempontjából. Szeptember 27-én lesz majd a Somogyi Veterán Jármű Barátok Egyesületének programja. Ez a szezon záró őszi veterán jármű technik piknik. Természetesen a Cherry Park ad neki otthont. Lesz öreg járművek kiállítása, alkatrészbőrze és baráti információcsere is a helyszínen. Várnak minden érdeklődőt és nézelődőt, tehát szeptember 27-én itt Kaposváron a Cherry Parkba. Itt a rádió Moston pedig a Zaporozsec dalával megyünk tovább. Jön a Movie Star, aztán Ray Dalton is beköszön hozzánk az In My Bones-szal. Délután 2 órakor pedig érkezik Patricia a legfrissebb hírekkel, infókkal.

0: Itt a rádió mostan ezt az órát Rihanna felvétele zárta a Rude Boy 2010-ből, és egészen meghökkentő időjárás előrejelzési fejleményekről számolt be hazánk egyik népszerű meteorológiai portálja, méghozzá a Köpönyeg, ahol azt szerint több forrásból is már megerősítést nyert, hogy mégsem ért véget a nyár az elmúlt héten. A modellezések és szakértői elemzések azt mutatják, hogy szeptember végén és október elején még egy utolsó táncra visszatér a nyárias meleg az európai kontinensen. A nap belsési szögének őszi változása miatt szerencsére már kegyetlen hőhullámtól nem kell tartani, ám a kontinens déli területein 35 és 40 Celsius fok közötti értékeket is mutathatnak a hőmérők. A Köpönyeg egyébként arról ír, hogy a kialakuló hőkupola még az északi országokban is az átlagtól jelentősen magasabb hőmérsékleteket hozhat, sőt, még Németországban sem lesz kizárt a 30 fok körüli érték. Olaszországban és a Balkánon lehetnek kritikusan meleg napok, akár 30 fokot is meghaladó hőséggel, a hőkupola jelenségének köszönhetően pedig a Kárpát-medencében is érezni fogjuk az összeurópai kánikulát. Nehéz a számokkal még ennyire korán dobálózni, de esélyes, hogy 25 és 30 fok közötti csúcsokat regisztrálhatunk majd a következő két hétben. Magyarország másik népszerű időjárás portálja, az Időkép diagramja egyelőre visszafogottabb előrejelzést sugall. Szerintük a felmelegedés szeptember végéig fog tartani, aztán október első napjaitól ismét a lassú hanyatlás következik, 25 Celsius fokos maximumokat követően. Ami pedig igazán fejés szívfájdító, az az, hogy egyik weboldal szakértői sem látják esősebb időszak érkezését a jelen cikkben tárgyalt időszakban. Visszatérve a hőkupolához, a Köpönyeg szerint a hőhullám Magyarországot is elérheti, így bár 40 fokokra nem valószínű, hogy készülnünk kell, hazánkban is az átlagosnál azonban enyhébb időre van kilátás. A legnagyobb forróság pedig tőlünk meglehetősen távol, Portugáliában várható. És hamarosan Patti is elmondja, hogy milyen időre számíthatunk a közel és távol jövőben, de most egy rövid kereskedelmi kitérő érkezik.
1: Reklám! Gyere el tesztvezetni szeptember 24-e és 27-e között a Kaposvár Kár Cseri szalonjába, és nyerj egy kínai utat, vagy akár nyerd vissza megvásárolt autódárát. Rendkívüli akciók és finanszírozási feltételek csak ezen a hétvégén, hosszabbított nyitvatartással, még vasárnap is. Kaposvár Kár Cseri, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri! Kár lenne kihagyni.
2: A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfi kar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Domban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101hang.jegy.hu.
3: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás. Új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Ma is folytatódik a Kaposvári Beszélgetések Fórum sorozat. Zselici is lehet az év kilátója. Jó napot kívánok, 2 óra van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A véradás és a vérkészítmények útját is megismerhetik az érdeklődők a kutatók éjszakáján a Kaposvári Vérellátóban. A területi vérellátó szeptember 25-én pénteken várja a résztvevőket egy másfél órás ismeretterjesztő programra. A látogatók bepillanthatnak a laboratóriumi munkába, megismerhetik, hogyan választják ki, hogy egy beteg melyik vérkészítményt kaphatja, és azt is megtudhatják, milyen betegségek kezelésében van szükség a véradók adományára. A program délután 14:30-kor kezdődik, a részvételhez pedig szeptember 22-éig, tehát a mai napig regisztrálni kell a Kutatók Éjszakája weboldalán. Tegnap folytatódott a Kaposvári Beszélgetések Fórum sorozat. A

0: Hét első napján a Donnerben várta a polgármester a városrész lakóinak észrevételeit. Itt elsősorban a közbiztonságról és a vízelvezetésről kérdezték Szita Károlyt. A fórum ma 17 órakor az Erdősor és a Madár utca kereszteződésében lesz. Holnap, azaz szerdán a Töröcskei Művelődési Házban, csütörtökön a Kinizsi lakótelepi tagiskola mellett, pénteken pedig 16 órától a Pécsi utcai harangtoronynál várják a kaposváriakat. A polgármester idén összesen 12 helyszínen találkozik a városlakókkal. A Zselic egyik kedvelt kirándulóhelye, a Kardosfai kilátó is bekerült az év kilátója pályázat döntőjébe. Az idei megmérettetést már 7. alkalommal rendezik meg, a 10 döntősre pedig szeptember 28-áig lehet szavazni. A Kardosfai kilátó a Zselici Csillagpark területén található, és 25 méter magasból kínál panorámát a környező tájra. Aki szívesen látná a Zselici kilátót az idei cím nyerteseként, szeptember 28-áig adhatja le voksát az Aktív Kalandor oldalán. Átalakítja a pedagógusok továbbképzési rendszerét a kormány. A készülő rendelet első ütemében megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket, a gyakornokoknak pedig nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből. Az iskolák emellett saját, helyi igényekre szabott továbbképzéseket is szervezhetnek, amelyek finanszírozásához a fenntartók támogatást kapnak. A második ütemben piaci alapú, szabadon választható képzéseket is visszaépítenek a rendszerbe. A változásokról most társadalmi egyeztetést is kezdeményeznek, amelyben többek között az oktatási intézmények, a fenntartók és a pedagógus szervezetek véleményét is kikérik. Megszűntek az afrikai sertéspestis miatt kijelölt megfigyelési körzetek Magyarországon, jelentette be Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Közlése szerint az érintett területeken sikerült megakadályozni, hogy a betegség tovább terjedjen a házi sertés állományokban. A védekezés ugyanakkor folytatódik, mivel az afrikai sertéspestis továbbra is jelen van a vaddisznó állományban.
1: Időjárás jelentés.
0: Kaposváron ma folytatódik a hűvösebb, de alapvetően napos idő. A változóan felhős ég mellett hosszabb napos időszakokra lehet számítani, jelentős csapadék nem valószínű. A délutáni órákban 20 fok körüli maximum várható.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a

Ilyen nappal szólnak itt a Rádió Most FM 91.2-n a legjobb zenék, pontosan egy perccel vagyunk 4:30 előtt, én Horváth Szabi vagyok, az elérhetőségünk pedig változatlan, mindenképpen memorizáljátok, mert szükség lesz rá még a délután folyamán, lesz ugyanis egy Kán, Kowalski meg a Vega játék, nem ebben az órában, de hamarosan érkezni fog, és lehet benne nyerni egy páros belépőt a Kán, Kowalski meg a Vega koncertjére, ami ugye most pénteken este 9 órakor kezdődik majd, de a játékkal kapcsolatos tudnivalókat a későbbiekben fogom megosztani, tehát érdemes memorizálni elérhetőségünket, ami a 0670-32-32-355, ez az egyetlen egy hívható telefonszámunk és SMS és Viber számunk is egyben. A jó zene pedig a folytatásban is garantált, mindjárt jön a Lighthouse Family és a H.I. előtte pedig Taylor Swift énekel és hozza The Fate of Ophelia-t.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Leginkább a felhők dominálnak majd a nap további részében időjárásunkban, viszont csapadékra egyelőre nem kell számítani, elvétve vételkörzetünkben záporok, zivatarok kialakulására 15%-os valószínűséggel este 6 óra magasságában van esély. A hőmérséklet pedig kitart 16-17 fok környékén, az előttünk álló éjszakán pedig 10-11 fokig mérséklődik majd a hőmérséklet. Holnap pedig inkább a napsütés lesz majd túlsúlyban, és 19-20 fokos maximum értékeket mérhetünk, csapadék pedig továbbra sem várható, sőt, mi több, ahogy a korábbiakban ugye az előző óra végén említettem, a hőkupola kapcsán tényleg belátható időn belül csapadékra nem kell számítani vételkörzetünkben, de várhatóan ez még változhat, úgyhogy érdemes minket fülelni a legfrissebb információk kapcsán is. Egyébként ma szeptember 22-én kedden van az őszi napi egyenlőség, és ezt is érdemes szem előtt tartani. Ami pedig a folytatást illeti, Ed Sheeran hozza rövidesen a Sing című dalát.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel. Mindig

éjjel-nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, pontosan 3:43 van, és hát kérem szépen, újabb mesterséges intelligenciával készített Robin Williams videó kezdett el terjedni az interneten. A felvételt valódi, korábban nem látott magánvideóként próbálják beállítani, ám a színész lánya szerint szó sincs ilyesmiről. Zelda Williams az X-en egyértelművé tette, hogy a videó AI segítségével készült, és szerinte még csak nem is különösebben élethű. Az az állítólagos privát videó apámról, amit nekem mutattak, és amelyben állítólag összeesküvésekről beszél, egyértelműen AI által generált, ráadásul még csak nem is különösebben meggyőző AI. Aki azt állítja, hogy rajong érte, és mégis elhiszi, az nyilván némítva nézte a filmjeit, mert ez a hang robotikus és borzalmas alatta írta. A Lisa Frankenstein rendezőjeként is ismert Zelda egyébként nem először kerül szembe édesapja digitális feltámasztásával, ezúttal különösen élesen üzent azoknak, akik ilyen tartalmakat készítenek és terjesztenek róla, írja egyébként az egyik lap. Főleg botokról van szó, és olyan emberekről, akiket botok szándékosan átvernek, szóval nem tudom, miért érzem úgy, tisztáznom kell a dolgokat, de szeretem őt, szóval megteszem. Csak azért, mert elment, nem jelenti azt, hogy most a bábod, szégyeld magad, fogalmazott. Robin Williams egyébként 2014-ben 63 éves korában hunyt el, az elmúlt években azonban egyre több olyan AI tartalom jelent meg, amelyben a legendás színész képmását vagy éppen hangját használták fel. Lánya egyébként már 2025 őszén kérte arra a rajongókat, hogy ne készítsenek és főként ne küldjenek neki ilyen videókat. Zelda és testvérei, Zack és Cody Williams nemrég édesapjuk Instagram oldalát is újra aktiválták. A lépéssel többek között az a céljuk, hogy fellépjenek a Robin Williams hangjával és képmásával engedély nélkül készített mesterséges intelligencia tartalmak ellen. Hát igen, egyébként ez korunk nagy veszélye, hogy az AI-jal gyakran hihető produktumokat is lehet előállítani, a benne szereplők tudta nélkül. Itt a Rádió Mostan pedig megyünk tovább a jó zenékkel, az eredeti originál dalokkal. Kylie Minogue érkezik az I Should Be So Lucky-val 1987-ből, délután 3 órakor pedig szintén eredeti hangján Patricia hozza majd a legfrissebb híreket, infokat ide az FM 91.2-re.

0: Közlekedési információk.
1: Hallgatónktól kaptuk az információt, hogy baleset történt Senna és Kaposszerdahely között, két személyautó ütközött össze frontálisan. A két gépjárműben összesen hárman utaztak, a helyszínen pedig kint vannak a tűzoltók, a mentők és a rendőrség munkatársa is. Ha arra haladtok, akkor mindenképpen figyelmesen, vigyázzatok magatokra és egymásra is az utakon. A további közlekedési információkat a 0670-32-32-355-re várom.
0: Közlekedési információkat hallottak. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

0: Közlekedési információk.
1: Lajostól is kaptunk Viber üzenetben a 0670 32 32 355-re közlekedési információt, fényképpel alátámasztva azt írja üzenetében, hogy a Füredi körforgalomnál drón figyeli a közlekedést, úgyhogy tartsátok be a körforgalomban alkalmazandó szabályokat, és ugye elsősorban nyilvánvalóan a kihajtást kell irányjelzővel jelezni. A behajtás az így is úgy is megtörténik, úgyhogy ezt mindenképpen szem előtt kell tartani. Lajos, neked köszönöm szépen, hogy velünk vagy, és azt is, hogy küldöd a közlekedési infókat, tartsd meg ezt a jó szokásod a jövőre nézve is. Köszi szépen, tehát még egyszer, autósok, a Füredi körforgalomnál drón figyeli a közlekedést.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó.
1: Ez az óra Bruno Mars I Just Might című dalával zárult, de a következő órában is lesznek jó kis muzsikák. Például Kygo érkezik Khaliddal és Griffinnel, és tőlük szól majd a Save My Love a slágerlisták éléről. Azonban majd David Guetta legújabb dalát, a You and I, Me and You címűt. És mindjárt indulunk Melanie Fiona felvételével, 2009-ből érkezik a Monday Morning. Most azonban egy rövid kereskedelmi kitérő jön, aztán utána 15 órakor érkezik Patricia a legfrissebb hírekkel, infokkal.
0: A pillanat a tiéd. Rádió most. Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt. Igen. Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a Kaposvári Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153 000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
4: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
5: Díszfa kiárusítás a Hélia kertészetben. Meglévő díszfáinkra akár 30% kedvezmény a készlet erejéig, frissen érkezett díszfáink pedig 15% kedvezménnyel vásárolhatók meg villámakció keretében csütörtökig, sőt már konténeres gyümölcsfáink is megérkeztek. Hélia kertészet. Ültes ma a holnapért.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Szakmai programmal indul a Kán a nulladik napon. Gyorsan fogynak a jegyek a Kaposvári Idősek Hónapja rendezvényre. Jó napot kívánok, 3 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Csütörtökön nulladik nappal kezdődik a Kán Egyetemi Napok programsorozata a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Kampuszán. A nap központi eseménye egy szakmai

0: szakmai konferencia lesz, amely délelőtt 9 órakor plenáris megnyitóval indul, Gyurica Csaba rektor köszöntőjével és a Precíziós állattenyésztés című könyv bemutatójával. A szakmai programokon szó lesz többek között a precíziós állattenyésztésről és növénytudományról, a ló- és nyúltenyésztésről, a halászatról, a legeltetéses állattartásról, valamint a talaj- és növénytermesztés aktuális kérdéseiről. A nagy közönség előtt a Kán Egyetemi Napok pénteken nyitja meg a kapuit. Október 2-án ismét megrendezik az Idősek Köszöntése című ünnepi koncertet a Kaposvár Arénában. A programmal idén is azokat a szépkorú kaposváriakat köszöntik, akik munkájukkal évtizedeken át hozzájárultak a város fejlődéséhez. A jó hangulatról Delhusza John és Ihos József, vagyis Kató néni gondoskodik. Az ingyenes koncertre a jegyek már átvehetők a Turinform irodában, és mivel gyorsan fogynak, érdemes mielőbb elvinni azokat. A jegy átvételéhez lakcímkártya szükséges, hiszen a rendezvényen kaposvári lakosok vehetnek részt. A parkoló autók miatt nem tudták elvégezni a hétfőre tervezett faápolási és metszési munkálatokat a kaposvári Dózsa-György utcában. A városüzemeltetés korábban arra kérte az autósokat, hogy a munkálatokkal érintett parkolóhelyeket hagyják szabadon, ennek ellenére több jármű is a területen maradt, így a szakemberek nem tudták biztonságosan megkezdeni a munkát. A metszést ezért egy későbbi időpontra halasztották, amelyről újabb tájékoztatást adnak majd. A következő alkalommal azt kérik az autósoktól, hogy figyeljék a kihelyezett jelzéseket, és hagyják szabadon a munkaterületet. Kedden újra kinyitott a Terrorháza Múzeum, amely egy héten át most ingyenesen látogatható. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter tájékoztatása szerint az egy hete elindított szakmai és tartalmi felülvizsgálatot mindeközben az ELTE Történettudományi Kutatóintézetének munkatársai és független szakértői végzik. A látogatókat a kiállítás elején egy információs tábla tájékoztatja arról, hogy az átvilágítás folyamatban van, így a tárlat annak lezárásáig változatlan formában tekinthető meg. Több mint 3000 magyar kisiskolás vesz részt az idei tanévben az Iskola Alapítvány délutáni oktatási programjában Erdélyben. A magyar kormány támogatásával működő kezdeményezésbe több mint 3000 gyermeket irattak be, akiknek délutáni foglalkozásait több mint 200 szakképzett pedagógus segíti. A program főként a szórványtelepüléseken élő magyar diákokat támogatja. Célja, hogy erősítse a magyar nyelvű oktatást és lehetőséget adjon arra, hogy a gyerekek anyanyelvükön fejleszték kreatív készségeiket.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma késő délután fokozatosan csökken a felhőzet Kaposvár térségében, és egyre inkább derült időre számíthatunk. Csapadék elszórtan valószínű. A hőmérséklet 17 és 19 fok körül alakul, majd estére 13-14 fokra hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Játék következik. Reklám.
1: Nyerj páros belépőt az ősz egyik legnagyobb kaposvári bulijára. Geszti Péter, Ruzsa Magdi, Majka, a Hallott Pénz, valamint a Bagosi Brothers Company után ezúttal a Kovaszki meg a Vega érkezik a Kán egyetemi napokra. A zenekar szeptember 25-én ezen a héten pénteken a Pannon Lovas Akadémia színpadán ad majd koncertet. A kapuk este 7:30-kor nyílnak, a koncert pedig 21 órakor kezdődik. Ha ott lennél az ősz egyik legnagyobb kaposvári bulián, figyelj jól, mert most egyetlen kérdés választ el a páros belépőt. A kérdés pedig a következő: hol rendezik meg a Kovaszki meg a Vega koncertjét? Az A válasz szerint a Kossuth téren, a B válasz szerint a Pannon Lovas Akadémián, vagy a C válasz szerint a Kaposvár Arénában. A B vagy C, a jó válaszhoz tartozó betűjelet várom játékos kedvű hallgatóinktól nevükkel együtt a 0670-32-32-355-re SMS-ben vagy Viber üzenet formájában. És ahogy az előző alkalommal is történt, így ebben az órában, majd az óra második felében is sorsolom a páros belépőt a Kovaszki meg a Vega eheti koncertjére. Várom addig is a megfejtéseket, a jó zenék velünk lesznek a folytatásban, és most például a Nickelback dalával megyünk tovább. Ez a Horizon.
0: Reklám hangzott el.

Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: éjjel-nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, pontosan 3:30 van, hamarosan pedig a zenei sort. Lost Frequencies dala folytatja az Are You With Me. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Teljes egészében érkezik a dal egy nagyon rövid kereskedelmi kitérőt követően.
1: Rádió Most! Kaposvár! FM 91.2!
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Dolgozni mész? Bevásárolni indulsz? Vagy csak dolgod van a városban? A következő utathoz nem feltétlenül kell autó. Válaszd a közösségi közlekedést, pattanj a kerékpárodra, közbringára, vagy egyszerűen csak gyalogolj. Tegyél néhány apró, de fontos lépést a környezetedért. Kevesebb autó, kevesebb káros anyagkibocsátás, több mozgás és egy élhetőbb Kaposvár. Óvd Kaposvár levegőjét, mert minden megtett kilométer számít.
4: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
1: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt.

0: völgye vihar a szárnya.
1: Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a Rádió Most FM 91.2, ahol nem csak nemzetközi slágerek szólnak, hanem bizony hazai vonalról is válogatjuk a legnépszerűbbeket. Ez volt a Halott pénz és a gyerekek. Pontosan fél perc elmúlt el 3:44, én Horváth Szabi vagyok, és hamarosan jön a játékunk sorsolása, ugyanis ebben az órában zajlik a Kán Kovaszki meg a Vega koncert játéka. A Kovaszki meg a Vega koncertjére lehet majd egy páros belépőt nyerni. A megválaszoljátok ugye azt a kérdést, hogy hol rendezik meg a Kovaszki meg a Vega koncertjét, ugye az A válasz szerint a Kossuth téren, a B válasz szerint a Pannon Lovas Akadémián, vagy a C válasz szerint a Kaposvár Arénában. A jó válaszhoz tartozó betűjelet kell küldeni a 0670-32-32-355-re, nevetekkel együtt, szöveges üzenetben, tehát SMS-ben, vagy Viber üziben. Hamarosan jön a sorsolás, most pedig a Bananarámas slágere, ez a Help!

0: Játék következik. Reklám.
1: Elérkeztünk az óra játékának sorsolásához, már is kiderül az, hogy ki az a szerencsés hallgatónk, aki egy páros belépőt nyer a pénteki Kovalszki meg a Vega koncertre, ami este 9 órakor kezdődik, de a kapunyítás már este 7:30 lesz. Ugye az volt a kérdés, hogy hol rendezik meg a Kovalszki meg a Vega koncertjét, és azok válaszoltak jól, akik a B betűjelet küldték, mert a Pannon Lovas Akadémián rengeteg helyes megfejtés érkezett ebben az órában, és elérhetőségünkre a 0-70-32-32-355-re közülük sorsol már is a számítógép. Előttünk van a szerencsés nyertes neve, illetve telefonszáma. Egy férfi hallgatóról van szó, aki egy 30-as számról küldte üzenetét, őt pedig Balassa Lászlónak hívják. Kedves László, nyereményed egy páros belépő, még egyszer mondom, a most pénteki Kános Kovalszki meg a Vega koncertre, a nyeremény pedig itt a Rádió Most szerkesztőségében Kaposváron a Kossuth Lajos utca 6-os szám alatt veheted át. Munkaidőben várunk érte szeretettel, előre is jó szórakozást kívánok a koncerthez, érezzétek magatokat nagyon jól, a többieknek pedig most is köszönöm a játékot, de ne csüggedjen senki, aki nem nyert, hiszen lesz még játék. Kovalszki meg a Vega játék is itt a 91.2 Rádió Moston. Érdemes minket fülelni a folytatásban is. Most azonban egy rövid kereskedelmi kitérő érkezik, utána 16 órakor pontosan Patrícia mondja majd a legfrissebb híreket, infókat.
0: Reklám.
2: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel. Szakértők ezekben gyári minőségben. Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház, Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
4: A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfikar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Domban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101hang.jegy.hu.
5: Visszatérnek a tenyészállatok. Látványos bemutatók, lovas élmények és családi kikapcsolódás szeptember 25-e és 27-e között Kaposváron, a Kán egyetemi napokon. A gyerekek mesetérképpel fedezhetik fel a kiállítást. Színpadon az Iskiri és Brand Newl. Ingyenes buszjárat. Részletek és jegyvásárlás a kaposvárinapok.hu oldalon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Ma is lesz kaposvári beszélgetések 5 órakor. Somogyira is lehet szavazni az év kilátója versenyen. Jó napot kívánok, 4 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Tegnap folytatódott a Kaposvári Beszélgetések fórum sorozat. A hét első napján a Donnerben várta a polgármester a városrész lakóinak észrevételeit. Itt elsősorban a közbiztonságról és a vízelvezetésről kérdezték Szita Károlyt. A fórum ma 17 órakor az Erdősor és a Madár utca kereszteződésében lesz. Holnap, azaz szerdán a Töröcskei Művelődési Házban, csütörtökön a Kinizsi lakótelepi tagiskola mellett, pénteken pedig 16 órától a Pécsi utcai harangtoronynál várják a kaposváriakat. A polgármester idén összesen 12 helyszínen találkozik a város lakókkal. A véradás és a vérkészítmények útját is megismerhetik az érdeklődők a kutatók éjszakáján a Kaposvári Vérellátóban. A területi vérellátó szeptember 25-én pénteken várja a résztvevőket egy másfél órás ismeretterjesztő programra. A látogatók bepillanthatnak a laboratóriumi munkába, megismerhetik, hogyan választják ki, hogy egy beteg melyik vérkészítményt kaphatja, és azt is megtudhatják, milyen betegségek kezelésében van szükség a véradók adományára. A program délután 14:30 kezdődik, a részvételhez pedig szeptember 22-éig, tehát a mai napig regisztrálni kell a kutatók éjszakája weboldalán. A Zselic egyik kedvelt kirándulóhelye, a Kardosfai kilátó is bekerült az év kilátója pályázat döntőjébe. Az idei megmérettetést már 7. alkalommal rendezik meg,

0: A 10 döntősre pedig szeptember 28-áig lehet szavazni. A kardosfai kilátó a Zselici Csillagpark területén található, és 25 méter magasból kínál panorámát a környező tájra. Aki szívesen látna a Zselici kilátót az idei cím nyerteseként, szeptember 28-áig adhatja le voksát az Aktív Kalandor oldalán. Visszaállították a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára. Az országgyűlés 135 igen és 50 nem szavazattal fogadta el az erről szóló törvénymódosítást. A változás értelmében ismét kötelező lesz a tagság a Magyar Orvosi Kamarában. A kötelező tagságot 2023-ban szüntették meg. A most elfogadott törvény a szakmai önkormányzathoz való jogot és a kamarai függetlenséget is rögzíti. Az árréstop azonnali kivezetését szorgalmazza több szakmai érdekképviselet. Közleményük szerint az élelmiszer infláció hónapok óta kedvező trendet mutat, ezért szerintük már nincs szükség az intézkedés fenntartására. Az érdekképviseletek a KSH adataira és az MNB elemzéseire hivatkozva azt közölték, 2025. augusztusához képest az élelmiszerek ára 1,4%-kal csökkent. Álláspontjuk szerint az árréstop torzítja a piaci folyamatokat, és hátrányosan érinti a magyar termelőket és élelmiszeripari vállalkozásokat.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma késő délután fokozatosan csökken a felhőzet Kaposvár térségében, és egyre inkább derült időre számíthatunk. Csapadék elszórtan valószínű. A hőmérséklet 17 és 19 fok körül alakul, majd estére 13-14 fokra hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Mol.

Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most. I threw my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss.

0: Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat.
1: A mikrofonnál Molivill köszönti a hallgatókat, és egy nagyon érdekes témával folytatjuk. Juhász János és Juhászné Molnár Marianna sugárzás kutatásokkal foglalkozik.
2: Ezzel kapcsolatban lesz egy érdekes előadás, szeptember 26-án 15 órakor itt Kaposvárot, a Klebersberg kollégiumban. Elektroszmog, elektromágneses köd, gyakran halljuk ezeket a kifejezéseket. Úgy tudom, ez lesz a fő téma.
3: Kimondottan az átok sugárzásokról is kiemelten az elektromágneses sugárzásokról, azok kockázatairól, tulajdonságairól fogunk beszélni.
2: Mit értünk az elektromágneses sugárzások alatt?
3: Tulajdonképpen az elektromágneses sugárzás az több tudományos paraméterből áll. Van az elektromos tér, a mágneses tér és a nagyfrekvenciás teljesítménycsűrűség, de hogy mindenki számára érthető legyen, inkább azt mondanám, hogy vannak belülről gerjesztett terhelések, amit a wifi, routerek, számítógépek, elektronikus eszközök, világítások, LED, energiatakarékosítók a konyhában, az indukciós tűzhely, a kerámia lapos tűzhely, konnektorok, tehát ezek azok, amelyek a belső terheléseket számottevően összegzik. A másik pedig a külső terhelések, a katonai átjátszók, a viradástechnika, a műholdas adásvétel, az adótornyok, a 4G, 5G sugárzások, ezek tartoznak a külső terhelések formátumába, valamint hogyha van magas feszültségű távvezeték a közelben, valamint transformátorházak, kódszórások lehetnek.
2: Annyi mindent felsorolt, hogy követni sem tudtam, hogy mennyi minden vesz bennünket körbe, akkor erre mondjuk azt, hogy elektroszmog vagy elektromágneses köd?
3: Igen, tulajdonképpen ez egy gyűjtőfogalom az elektroszmog, tulajdonképpen egy elektromágneses ködben éljük az életünket, nem a pozitív, természetes sugárzásokkal vagyunk körbevéve jellemzően, hanem ezekkel a mesterséges, nagy energiájú sugárzásokkal vagyunk a levegőelemen keresztül összekapcsolódva.
2: Fogadni mernék, hogy abszolút nem egészséges ez ránk nézve.
3: Hát ennek vannak kockázatai, rövid és hosszú távú kockázatai, és mindezek már nem feltételezések, hanem vizsgálati anyagokkal igazolt. A termikus hatások mellett sejtszövetbemelegedéseket csinál az elektromágneses sugárzások sejtszövetbemelegedéseket csinálnak. Ez a gyulladásoknak az alapfillérei.

0: Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat.
1: Folytatjuk a beszélgetést Juhászné Molnár Mariannával az elektroszmoggal kapcsolatban, melynek sok káros hatása van az emberi szervezetre nézve.
2: Gyerekeink kezében az okostelefon, vagy amit mi használunk, számítógépeket, digitális, smart és robotikai eszközöket. Ezek már olyan teljesítményen működnek, olyan terhelésnek vagyunk kitéve a levegőelemen keresztül, hogy még a WHO is 2B karcinogén kategóriába sorolta az elektroszmogot, mint önálló rizikófaktor. Ez azt jelenti, hogy megegyezik a daganat kialakulásának vonatkozásában, megegyezik a dohányzás, az alkoholfogyasztás és az agyveszt kategóriákkal. De okozhatnak ezek halmozott gyulladásokat, neurológiai problémákat, olyan technológiákat alkottuk meg, amelyekkel úgy tudjuk lecsökkenteni a mindenféle átósugárzást, hogy a digitális, smart és robotikai eszközök működése tökéletesen fog működni. Nem fog sérülni az e-mailek gyorsasága, ugyanolyan minőségben fog működni a telefon, a számítógép, világítani fognak az izzók. Ugyanakkor az embereket biztonságba helyezzük ezeknek az eszközöknek a rövid és hosszú távú egészségkockázataitól. Összességében nem mindegy, hogy a természetet pozitív sugárzásokban tartózkodunk zömében, vagy a mesterséges sugárözönben.
1: Ezért is fontos az önök előadása, mégpedig szeptember 26-án 15 órakor, itt Kaposváradta a Klebersberg kollégiumban. Egyébként az előadás ez ingyenes, és megtudhatjuk, hogy önök hogy tudják ezt az ártó sugárzást megszüntetni körülöttünk.
2: Így van, tehát hogy tudunk sugárzásilag zöld otthonokban élni, ahol jellemzően a természetes pozitív sugárzások vannak jelen, és nincsenek ott ilyen hatalmas teljesítményeken az ártó sugárzása.
1: Hát Juhászné Molnár Mariannának, sugárzáskutatónak köszönjük szépen ezeket a hasznos információkat. Kedvenc csókolom!
0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió most!

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Adóügy és munkajog a duális képzésben. Könyvelőknek szervezett szakmai fórumot a napokban a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara. Időszerű témák sokasságával várja az érdeklődőket az idei KÁN konferencia sorozata. A digitalizáció és a klímaváltozás is szóba kerül. Kordokumentumok, egyenruhák, használati tárgyak, makettek. A hétvégén sokak örömére újra nyitott a Kapos-Tüskevári Vasúti Múzeum. Többek között ezekkel a témákkal foglalkozik a ma esti Kapos.pont, a Kapos Televízió hírműsora, hogy mikor, azt már is mondjuk nektek.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Reklám.
3: A családi programban akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska. És jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12.790.000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Volkswagen.
5: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
6: Díszfa kiárusítás a Hélia kertészetben. Meglévő díszfáinkra akár 30% kedvezmény a készlet erejéig, frissen érkezett díszfáink pedig 15% kedvezménnyel vásárolhatók meg villámakció keretében csütörtökig, sőt már konténeres gyümölcsfáink is megérkeztek. Hélia kertészet. Ültes ma a holnapért!
7: Újra plogingra fel! Ha szívesen kocogsz a szabadban, és elkötelezett vagy a tiszta környezet iránt, akkor ezt neked találták ki. Szeptember 26-án futunk, szedünk! A Trivium Kft. Környékét tisztítjuk meg. Kijelölt útvonal, Szenna, Zselic-Kisfalud, Szilvász-Szentmárton, Pacsa. Tegyük zöldebbé környezetünket. Egyénileg vagy csapatban is versenyezhetsz. A cél, hogy a 2 órás szintidőn belül minél több szemetet gyűjts, vagy gyűjtsetek. Részletek és regisztráció az esemény Facebook oldalán. Légy fit! Légy a jobbikéned! Trivium Plugging.
2: Reklám hangzott el. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Anastasia és a Highs and Lows fűszerezte meg a kert délutánt itt a Rádió Most FM 91.2, másfél perccel vagyunk 3:45 előtt. Az én műszakom pedig már a lejárt, hölgyek, urak, lányok, fiúk, de holnap 11 órakor visszatérek, és egészen 17 óráig akkor is abban az idősávban itt leszek a mikrofonnál, de tartsatok velünk a folytatásban is, hiszen a jó zene garantált lesz itt az FM 91.2-n, illetve érkezik majd a Mutató című szolgáltató magazin műsorunk is a szokásos módon 20 és 21 óra között, valamint fekete zenei óra is lesz 21 és 22 óra között. Ez vár ránk a folytatásban, én pedig már a búcsúzom a Red Hot Chili Peppers dalával, a Snow-val, ezzel kívánok nektek további szép napot, találkozunk holnap a viszonthallásra, sziasztok!

0: Reklám.
1: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
2: Állást keres? Szeretne Kaposváron dolgozni? Csatlakozzon a Szigeti Kft.-hez. Alkatrészgyártó cég várja jelentkezését operátor és gépkezelő munkakörbe. Jelentkezzen és legyen egy jó csapattagja. Hívja 30-566-16-os telefonszámot, vagy küldje el jelentkezését az info@szigetikft.hu e-mail címre.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
3: Kia. Movement that inspires.
4: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
1: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
5: Ezúttal a Kovalszky meg a Vega tölti meg a Pannon Lovas Akadémiát a Kán egyetemi napokon. Szeptember 25-én pénteken egy fergeteges bulira várunk. Kapunyítás 7:30, koncertkezdés este 9:00. Légy részese a Kán egyetemi napok legnagyobb buliának. Ingyenes buszjárat gondoskodik a kényelmedről. Jegyek elővételben a kaposvárinapok.hu oldalon kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Szakmai programmal indul a Kán a nulladik napon. Embercsempészeket fogtak az M7-es autópályán. Jó napot kívánok, 5 óra van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Csütörtökön nulladik nappal kezdődik a Kán Egyetemi Napok programsorozata a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszán. A nap központi eseménye egy szakmai konferencia lesz, amely délelőtt 9 órakor plenáris megnyitóval indul, Gyurica Csaba rektor köszöntőjével és a Precíziós Állattenyésztés című könyv bemutatójával. A szakmai programokon szó lesz többek között a precíziós állattenyésztésről és növénytudományról, a ló- és nyúltenyésztésről, a halászatról, a legeltetéses állattartásról, valamint a talaj- és növénytermesztés aktuális kérdéseiről. A nagy közönség előtt a Kán Egyetemi Napok pénteken nyitja meg a kapuit. Újabb rossz állapotú házat bontanak el a Donnerben. A Zrínyi utca 13-as számú ingatlana néhány napon belül teljesen eltűnik. A város az elmúlt 2 évben már a Zrínyi utca 5-ös és 11-es számú házát is elbontotta, a környéken pedig megújult a könyvtár, a templom előtti tér, a Csík-Ferenc sétány és a Jókai liget. Szita Károly polgármester szerint a rossz állapotú magántulajdonokat megvásárolják és lebontják, hogy rendezettebb környezetet alakítsanak ki. Torna győzelemmel hangolt a szezonra a finó Kaposvár. A férfi röplabda csapat 3 győzelemmel zárta a szlovéniai Novomestro kupát. Egy mérkőzését 3-0-ra, kettőt pedig

0: 2-1-re nyert meg, így megszerezte a torna első helyét. Zorán Kedacsics vezetőedző szerint a csapat számára hasznos volt a hétvégi megmérettetés, amelyen több nehéz, magas színvonalú szettet is játszottak. A szakember elégedett volt játékosai hozzáállásával, és úgy vélte, a három mérkőzés jelentette terhelés, jó felkészülést biztosított a szezon kezdet előtt. Embercsempészt fogtak el Somogyban. A rendőrök szeptemberben az M7-es autópályán kezdtek követni egy mikrobuszt, amely Zamárdinál lehajtott a pályáról, majd sofőrje és utasai gyalogosan próbáltak elmenekülni. A járművet egy 40 éves olasz férfi vezette, aki hét magát bangladesi és pakisztáni állampolgárnak valló embert szállított. Az elfogásban rendőrök, polgárőrök és egy drón is segített. Az olasz férfit embercsempészés megalapozott gyanújával őrizetbe vették. Megszűntek az afrikai sertéspestis miatt kijelölt megfigyelési körzetek Magyarországon, jelentette be Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Közlése szerint az érintett területeken sikerült megakadályozni, hogy a betegség tovább terjedjen a házi sertés állományokban. A védekezés ugyanakkor folytatódik, mivel az afrikai sertéspestis továbbra is jelen van a vaddisznó állományban.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma késő délután fokozatosan csökken a felhőzet Kaposvár térségében, és egyre inkább derült időre számíthatunk. Csapadék elszórtan valószínű. A hőmérséklet 17 és 19 fok körül alakul, majd estére 13-14 fokra hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Hallottatok már a rózsaszín párducokról?
2: Hát én a népszerű filmre gondolok.
1: Így van, de nem, ők a rózsaszín párducok. Mert hogy nem egy kőről van szó, hanem egy bandáról. Sajnos kevésbé szexi a sztori, mint ahogy hangzik. Mert ugye azt gondolnád, hogy csinos huncut lányok, akik kirámolják a bankot? Hát mert bár a rózsaszín párducok szőke, harisnyás, magas sarkú csajszik voltak, sajnos csak látszatra. Mert hogy a szexi szerelésben férfiak voltak.
2: Nem láttam őket.
1: Négy férfi fényes nappal a legnagyobb nyugalommal sétált be a párizsi exkluzív Harry Winston ékszerszalomba, előrántották a ruhájuk alá rejtett kézi fegyvereket és egy kézigránátot, 20 perc alatt több mint 100 millió dollár értékű gyémántgyűrűt, nyakláncot és órát söpörtek a zsákokba, olyan gyorsan és magabiztosan távoztak állítólag, hogy a rendőrség csak később eszmélt fel. Azóta sem tudni, hogy a kukacos cicák hova lettek a pénzzel.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Dolgozni mész, bevásárolni indulsz, vagy csak dolgod van a városban? A következő utathoz nem feltétlenül kell autó. Válaszd a közösségi közlekedést, pattanj a kerékpárodra, közbringára, vagy egyszerűen csak gyalogolj. Tegyél néhány apró, de fontos lépést a környezetedért. Kevesebb autó, kevesebb káros anyagkibocsátás, több mozgás és egy élhetőbb Kaposvár. Óvd Kaposvár levegőjét, mert minden megtett kilométer számít.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt.

zenék folyamatosan, megállás nélkül, csak most. Zenemaraton. Rádió Most. I will survive.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Reklám.
1: Gyere el tesztvezetni szeptember 24-e és 27-e között a Kaposvár Kár Cseri szalonjába, és nyerj egy kínai utat, vagy akár nyerd vissza megvásárolt autódárát. Rendkívüli akciók és finanszírozási feltételek csak ezen a hétvégén, hosszabbított nyitvatartással. Még vasárnap is. Kaposvár Kár Cseri a Rákóczi focipálya mellett. Cseri. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok! 2026. szeptember 22-e, kedd este 6 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Játékosan segít majd eligazodni a digitális világban egy új kaposvári program. 3 éven át tartó 350 millió forintos program segíti a kaposváriakat abban, hogy magabiztosabban eligazodjanak a digitális világban. A projekt elsősorban a gyerekeket és az időseket célozza, de kiemelt figyelmet kapnak a hátrányos helyzetű lakosok is. A gyerekek játékos foglalkozásokon és napközis táborokban ismerkedhetnek a Lego robotokkal, programozással, a digitális történetmeséléssel, az animáció és reklámfilm készítéssel, valamint a konfliktuskezeléssel. A Tech kaland, a Lego küldetés, az okos kuckó és a digitális kalandtúrák mind azt szolgálják, hogy a modern technológia ne akadály, hanem lehetőség legyen a kaposváriak számára. A program 350 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. A városrészek problémáiról egyeztet a polgármester a lakókkal. Folytatódik a Kaposvári Beszélgetések programsorozata, amelynek keretében a város különböző részein találkozik a lakókkal, Szita Károly polgármester. A tegnapi fórumot a Donnerben tartották, ahol a közbiztonság és a csapadék vízelvezetése került szóba. A következő találkozót ma 5 órakor tartották az Erdősor és a Madár utca találkozásánál. Holnap a Töröcskei Művelődési Házban, csütörtökön a Kinizsi lakótelepi tagiskola mellett, pénteken pedig a Pécsi utcai harangtoronynál lesz lehetőség a beszélgetésre. A városvezető idén 12 helyszínen várja a kaposváriak észrevételeit. A vérútját is végigkövethetik a kutatók éjszakáján. Különleges programmal készül a kaposvári területi vérellátó a kutatók éjszakájára. A résztvevők megismerhetik, mi történik a véradást követően a levett vérrel, hogyan készülnek, illetve kerülnek kiválasztásra a különböző vérkészítmények. A másfél órás program során a laboratóriumi munkába is betekintést nyerhetnek az érdeklődők, és arra is választ kaphatnak, milyen betegségek kezeléséhez nélkülözhetetlenek a véradók adományai. A program szeptember 25-én, pénteken délután 14:30-kor kezdődik. A részvételhez előzetesen regisztrálni kell. Csütörtökön indul a Kán Egyetemi Napok szakmai programja. Már csütörtökön elkezdődnek a Kán Egyetemi Napok. A 0. nap fő eseménye egy szakmai konferencia lesz a Mate Kaposvári kampuszán. A program délelőtt 9 órakor plenáris ülésen indul, amelyen Gyurica Csaba rektor is köszönti a résztvevőket, emellett bemutatják a Precíziós Állattenyésztés című könyvet is. A nap folyamán az agrárium számos területét érintik, szó lesz a korszerű állattenyésztésről és növénytudományról, valamint a ló- és nyúltenyésztésről, halászatról, legeltetésről és a talajhasználatról

0: is. A nagy közönség péntektől kapcsolódhat be a rendezvénybe. Újabb épületet bontanak el a Donnerban. Tovább folytatódik a Donner megújítása. Néhány napon belül ugyanis elbontják a Zrínyi utca 13 szám alatti rossz állapotú épületet. Az önkormányzat az elmúlt 2 évben már 2 hasonló ingatlant távolított el ugyanebből az utcából. A város tájékoztatása szerint a cél a rendezetlen, rossz állapotú épületek felszámolása és a környezet rendezése. Eközben a városrészben több fejlesztés is megvalósult. Megújult a könyvtár környéke, a templom előtti tér, a Csík Ferenc sétány és a Jókai liget is. A Zselici kilátó is esélyes az év kilátója címre. A kardosfai kilátó is bekerült az év kilátója pályázat idei döntőjébe. A Zselici Csillagpark területén található építmény 10 másik kilátóval együtt várja a közönség szavazatait. A 25 méter magas kardosfai kilátóból a Zselic tájára nyílik panoráma, ezért a kirándulók körében is népszerű úti cél. A 7. alkalommal meghirdetett versenyben szeptember 28-áig lehet voksolni az Aktív Kalandor oldalán. Dobogós helyet hoztak el a somogyi rendőrök a drónkupáról. A 3. helyet szerezte meg a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság csapata a 3. belügyi drónkupán. A Remete szőlősön rendezett 2 napos versenyen 28 csapat indult. A rendőröknek nem csak a drónok kezelésében, hanem elméleti ismeretekben és összetett gyakorlati feladatokban is bizonyítaniuk kellett. A versenyzők többek között drón segítségével kerestek elveszett tárgyakat, illetve bevetési helyzeteket szimuláló feladatokat hajtottak végre. A somogyi csapat összetett teljesítménye végül bronzérmet ért. Sűrű hétvégéjük volt a somogyi tűzoltóknak. Összesen 27 alkalommal riasztották a somogyi tűzoltókat a hétvégén, 18 tűzesetnél és 9 műszaki mentésnél volt szükség a beavatkozásukra. A szabadtéri tüzek között tarló, avar és hulladék tüzek is előfordultak, de erdős terület ajnövényzete is lángra kapott. Több közlekedési balesetnél is dolgoztak az egységek. Kaposmérő és Kaposújlak között 2 személyautó ütközött. Az M7-es Balatonendrédhez közeli szakaszán pedig egy autómotortere gyulladt ki. A legsúlyosabb eset Balatonszemesen történt, ahol egy személyautó és egy motorkerékpár karambolozott. A motoros életét vesztette, az autó 2 utasát kórházba vitték. Hamis online hirdetésekkel csaptak be vásárlókat. Nem létező műszaki termékek internetes értékesítésével tévesztett meg vásárlókat egy fiatal férfi a kaposvári járási ügyészség szerint. A vádlott okosórákat, mobiltelefonokat és játékkonzolokat kínált feltűnően alacsony áron. A hirdetésekre jelentkezők előre elutalták a vételárat, a megrendelt termékek azonban nem érkeztek meg hozzájuk. Az ügyészség szerint összesen 29 sértet járt így, a teljes kár megközelítette a 400 ezer forintot. A vádhatóság felfüggesztett fogházbüntetést, vagyonelkobzást és a károk megtérítését indítványozta. Mikrobuszban utazó 7 embert találtak a rendőrök. Embercsempészés gyanújával vettek őrizetbe egy 40 éves olasz férfit Somogyban. A rendőrök az M7-es autópályán figyeltek fel a mikrobuszra, amely később Zamárdinál elhagyta a strádát. A jármű sofőrje és utasai gyalogosan próbáltak tovább menekülni, de a rendőrök, polgárőrök és egy drón segítségével elfogták őket. A mikrobuszban 7 olyan ember utazott, aki bangladesi, illetve pakisztáni állampolgárnak vallotta magát. A jármű vezetőjét őrizetbe vették, ellene eljárás indult. Torna győzelemmel kezdte a szezonra hangolódást a Finó. Torna győzelemmel zárta a szlovéniai Novo Mesto kupát a Finó Kaposvár férfi röplabda csapata. A somogyiak mindhárom mérkőzésüket megnyerték, egyszer 3-0-ra, kétszer pedig 3-2-re győztek. Zorán Kedacsics vezetőedző szerint a torna hasznos felkészülést jelentett a szezon előtt, a játékosok hozzáállásával pedig elégedett volt.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Időjárás jelentés.
0: Az esti órákban többnyire derült, száraz idő várható Kaposváron. Éjszaka is kevés lesz a felhő az égen, csapadék csak elszórtan várható. Fokozatosan tovább csökken a hőmérséklet, hajnalra 9 fok körüli értékekre számíthatunk.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Csütörtökön 0. nappal kezdődik a Kán Egyetemi Napok programsorozata a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszán. A nap központi eseménye egy szakmai konferencia lesz, amely délelőtt 9 órakor plenáris megnyitóval indul, Gyurica Csaba rektor köszöntőjével és a Precíziós Állattenyésztés című könyv bemutatójával. A szakmai programokon szó lesz többek között a precíziós állattenyésztésről és növénytudományról, a ló- és nyúltenyésztésről, a halászatról, a legeltetéses állattartásról, valamint a talaj- és növénytermesztés aktuális kérdéseiről. A nagy közönség előtt a Kán Egyetemi Napok pénteken nyitja meg a kapuit. Torna győzelemmel hangolt a szezonra a Finó Kaposvár. A férfi röplabda csapat 3 győzelemmel zárta a szlovéniai Novomestro kupát. Egy mérkőzését 3-0-ra, 2-t pedig 2-1-re nyert meg, így megszerezte a torna első helyét. Zorán Kedacsics vezetőedző szerint a csapat számára hasznos volt a hétvégi megmérettetés, amelyen több nehéz, magas színvonalú szettet is játszottak. A szakember elégedett volt játékosai hozzáállásával, és úgy vélte, a 3 mérkőzés jelentette terhelés, jó felkészülést biztosított a szezon kezdet előtt. Újabb rossz állapotú házat bontanak el a Donnerben. A Zrínyi utca 13-as számú ingatlana néhány napon belül teljesen eltűnik. A város az elmúlt 2 évben már a Zrínyi utca 5-ös és 11-es számú házát is elbontotta, a környéken pedig megújult a könyvtár, a templom előtti tér, a Csík Ferenc sétány és a Jókai liget. Szita Károly polgármester szerint a rossz állapotú magántulajdonokat megvásárolják és lebontják, hogy rendezettebb környezetet alakítsanak ki. Az árréstop azonnali kivezetését szorgalmazza több szakmai érdekképviselet. Közleményük szerint az élelmiszer infláció hónapok óta kedvező trendet mutat, ezért szerintük már nincs szükség az intézkedés fenntartására. Az érdekképviseletek a KSH adataira és az MNB elemzéseire hivatkozva azt közölték, 2025. augusztusához képest az élelmiszerek ára 1,4%-kal csökkent. Álláspontjuk szerint az árréstop torzítja a piaci folyamatokat, és hátrányosan érinti a magyar termelőket és élelmiszeripari vállalkozásokat. Kedden újra kinyitott a Terrorháza Múzeum, amely egy héten át most ingyenesen látogatható. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter tájékoztatása szerint az egy hete elindított szakmai és tartalmi felülvizsgálatot mindeközben az ELTE Történettudományi Kutatóintézetének munkatársai és független szakértői végzik. A látogatókat a kiállítás elején egy információs tábla tájékoztatja arról, hogy az átvilágítás folyamatban van, így a tárlat annak lezárásáig változatlan formában tekinthető meg.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban többnyire derült, száraz idő várható Kaposváron. Éjszaka is kevés lesz a felhő az égen, csapadék csak elszórtan várható. Fokozatosan tovább csökken a hőmérséklet, hajnalra 9 fok körüli értékekre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla! Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
2: Jó estét kívánok! 2026. szeptember 22-e, kedd este 8 óra van. Üdvözlöm hallgatóinkat, ez a Mutató közszolgálati interjú műsor, én Györfi Betta vagyok. Mai összeállításunkban szó lesz az iskolai bűnmegelőzésről, a mozgáskorlátozottak Somogy megyei egyesületének tevékenységéről, az erdei falopásokról, Riprónai Ödörről és különböző generációk médiafogyasztásáról is. Tartsanak velünk, kezdünk! A szeptemberi iskola kezdés időszaka baleset és bűnmegelőzési szempontból is fontos. Ezekről a szempontokról dr. Jávorszkiné, dr. Molnár Magdolna rendőr alezredest, a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetőjét kérdezte Keszthelyi Tibor.
3: Bűnmegelőzési szempontból akár a szülőknek, akár a gyerekeknek is külön tanácsokat tudunk adni, hiszen a szülő nagyon segíthet a gyerekekben, és a mi munkánkat is segíti azzal, hogyha a gyerekeket felkészíti a tanévkezdésre, akár bűnmegelőzési szempontból is. Ez nyilván feltételez egy olyan viszonyt, hogy a szülők és a gyerekek megbeszélik a dolgokat, mi történt az iskolában, mi az, amire oda kell figyelni. Itt külön kiemelném a kisebb gyerekeket és a nagyobb gyerekeket. A kicsiknél, különösen akik éppen most már egyedül járnak haza az iskolából, mindenképpen föl kell hívni a figyelmét, hogy csak a kijelölt úton közlekedjenek, ne térjenek le arról, hazafelé menet, bármi történik, bármi szokatlan tészelnek vagy gyanúsat, akkor kérjenek segítséget, hívják föl a szülőt, de ez feltételezi azt, hogy a gyerek telefonjába azok a telefonszámok el vannak mentve, amelyek feltétlenül szükségesek, és adott esetben segítségre lehetnek. Gondolok itt a 112-es segélyhívóra, a szülők telefonszám, már esetleg egy nagy testvér telefonszám, a szomszédok telefon, akit bármikor fel tud hívni, és azt el kell mondani a gyerekeknek, hogy milyen esetekben mindenképpen telefonáljanak. Tehát a gyereknek azért rutinnak kellene, hogy tudjon segítséget kérni. Fontos tudni, hogy a 112-es segélyhívót milyen esetekben lehet hívni, tényleg, hogyha probléma van, tehát fölöslegesen ne terheljék a 112-es vonalat. El kell mondani a gyerekeknek azt is, hogy idegennel nem állnak szóba, nem ülhetnek be más autóba, ha esetleg arra hivatkozik bárki, hogy
4: apanyapa küldött.
3: Igen, akkor egy jelszót érdemes kitalálni, egy olyan mondatot, vagy egy olyan szót, amit csak a gyerek és a szülők tudnak, ezzel is biztosítják azt, hogy nem fog beülni más autóba, nyilván ajándékot se fogadunk el senkitől. Mi történik akkor, ha a kisgyerek egyedül van otthon, mondjuk negyedikes, és most van először otthon egyedül, kit engedhet be a lakásba, kit nem, ott is egy ilyen titkos szó, egy titkos mondat segíthet a gyerekeknek, ne árulják el soha, hogy egyedül vannak. És ott is ezek a telefonszámok, nem csak a telefonban legyen, hanem sem legyen kiírva esetleg az ajtóra, hogy kiket kell rögtön hívni, hogyha a kisgyerek azt érzi, hogy baj van.
4: Mindennek az alapja, én úgy vélem, hogy a kommunikáció. Tehát a szülőnek és a gyereknek le kell ülni, erről beszélni. Nem lehet azt elvárni, hogy majd a gyerek megtudja valahonnan, majd az iskolába tanítják, vagy majd a Magdiék jönnek, és akkor ezt elmondják az iskolába. De gondolom azért mentek ti is.
3: Megyünk mi is, igen, nagyon sok felkérésünk van már most, hiszen ezek olyan fontos témák, és említhetnék itt például az iskolán belüli erőszakot, vagy az internet veszélyeit. Mondjuk a gyerekeknek, hogy ne tegyék ilyen képet, de honnan tudná, hogy milyen következményei lehetnek, hogyha nem mondja el nekik senki. Azon túl, hogy mi kimegyünk iskolába, mondjuk a gyerekeknek, nagyon fontosnak tartom, hogy szülőkhöz is eljussunk, akár egy szülő értekezletre, hisz a szülő akkor tud beszélgetni a gyerekkel, hogyha őnek is vannak információi. Tehát nézzenek ők is utána a neten, az interneten, hogy mik azok a legszükségesebb dolgok, vagy azok a minimális dolgok, amikről mindenképpen kell a gyerekekkel beszélni, és azt gondolom, hogy egy azért bizalmi légkör nem árt, hogyha van, hogy a gyerekek segítséget merjenek kérni, hiszen többször tapasztaltuk, hogy például egy kisgyerek ráírt egy idegen számára kellemetlen dolgokat, és nem mert segítséget kérni. Ő szégyelte magát gyakorlatilag. Ilyenkor elmondjuk a gyerekeknek, hogy ezt nem kell szégyelni, segítséget kell kérni, tudunk segíteni, de csak akkor, hogyha szólsz. Hát ezt a gyerekeknek is meg kell tanulni, a szülőknek pedig az, hogy ők hogyan tudnak tovább lépni, hova fordulhatnak, és hogyan lehet egyáltalán megelőzni ezeket a dolgokat.
4: Nagyon fontos és hasznos infók ezek. Ugye volt egy nyári beszélgetés sorozatunk, ami kapcsán úgy, ahogy te azt mondtad és javasoltad, mivel a leányom akkora lett, hogy már a fesztivál

0: kort úgymond elérte, nem egy rendezvényen részt vett, és igenis azokat a dolgokat, amiket te mondtál, tanítottál, azokat végigvettük. Tehát, hogy nagyon hasznos és jó volt ő neki is, hogy a szülő odafigyel rá, még így is a távolból. Tehát ez egy nagyon pozitív dolog, így történik ez most is. De nektek hogyan telt a nyár a rendőrségnek? Láttuk, hiszen mi is mindig beszámoltunk róla. Voltatok itt is, ott is, amott is.
1: Nagyon-nagyon sok programunk volt. Tehát elmondhatom, hogy több mint 50 kitelepülést, tehát közel 60 kitelepülést csináltunk a Balatonparton. Az osztály és a rendőrkapitányságok bűnmegelőzési előadói.
0: Mindezt a nyári szünetben?
1: Igen.
0: Tehát 12 hét alatt?
1: Igen. Ezen túlmenően rengeteg táborban voltunk előadást tartani. Nagyon jó programunk volt a Bahartal, tehát mi hajóra szálltunk, ott is több száz gyereket mozgattunk meg gyakorlatilag, hiszen ezek a kitelepülések, ezek a programok, ezek nem arról szólnak, hogy mi ott vagyunk és várjuk, hogy megkérdezzenek tőlünk bármit, hanem bevonjuk a hozzánk érkezőket, a gyerekeket, tehát egy interaktív foglalkozás. Amellett nagyon sok szóróanyagunk van, beszélgetünk a hozzánk fordulókkal, és bármi kérdésük volt, nagyon szívesen válaszoltunk, és gyakorlatilag ezeken a kitelepüléseken is bármilyen téma fölmerült, mindig érdeklődtek, mindig volt kérdés, és nagy örömünkre szolgált, hogy segíthettünk és válaszolhattunk, és nagyon sok olyan felnőtt volt, hogy hú, hát ezt nem is tudtam, tényleg nem is gondoltam. És a gyerekekkel is így vagyunk, mert azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek nagyon okosak, nagyon sok mindent tudnak, mindenről tudnak mindent is. Hát vannak információk, amiket lehet, hogy nem pont úgy tudnak, vagy tények, amiket ők nem tudják, hogy ez úgy van. Gondolok itt mondjuk a büntethetőségi korhatárról, hogy tényleg akkor én már büntethető vagyok, és akkor az igen, büntethető vagy, tehát jól gondold meg, hogy mit csinálsz, hogy bántod a társadat, akár lelkileg, akár fizikailag, zaklatod a másikat, ennek már következményei lehetnek. De ezt nem tudják a gyerekek, mert nem mondjuk el nekik, és ezért igyekszünk minél több helyre elmenni, és igyekszünk ugye mi is fejlődni a technikával, tehát online formában is, iskolák felé is nagyon sok anyagot juttatunk el, hogy akár egy üzenőfalra kitéve, vagy beszélgessenek a pedagógusok is a gyerekekkel, és ebben mi nagyon szívesen segítünk.
0: Elindult az iskola szezon, és mi is benne élünk a városban. Folyamatosan kapunk útinformot, jelentéseket, és többek között arról is megemlékeztek a hallgatóink, hogy van hatósági jelenlét az iskolák környékén.
1: Nyilván ilyenkor az a cél, hogy a gyerekek biztonságosan odaérjenek az iskolába, és a polgárőrök, rendőrök közösen mindent megtesznek ennek érdekében, és ezért is látható nagyon sok rendőr és polgárőr ebben az időszakban az iskolák előtt zebráknál irányítják.
0: Tehát, hogy jól érzékeltük.
1: Átkísérjük, így van.
0: Iskola rendőr, ez élő dolog? Szintén van ilyen?
1: Hogyne.
0: Ez hogyan működik?
1: Működik az iskola őrség, ugye most az iskola őrségről beszélünk. Ők az iskolában teljesítenek szolgálatot, és a feladatuk pedig az iskola belső rendjének a fenntartása, megőrzése tulajdonképpen. Ők intézkedéssel jogosultak, bármi jogsértőt észlelnek, akkor ők jelzik a helyi koordinátoroknak, és annak megfelelően fognak a későbbiekben intézkedni.
0: Hát ez is egy kiépített, kialakított, jól működő rendszer.
1: Így van. Hát megyékben is közel 40 iskolában van iskolaőr.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen.
2: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
3: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Minőségi, vegyszermentes zöldségeket állítanak elő, mindeközben pedig munkát és önbecsülést adnak a fogyatékkal élők számára. A mozgáskorlátozottak Somogy vármegyei egyesülete többek között egy akvapóniás és szociális központot is üzemeltet, a megtermelt egészséges terményt pedig helyben értékesítik, illetve a többi intézményüket látják el. Bátori Gyöngyvér beszélgetett érintettel, termelési és egyesületi vezetővel.
2: Miért jó ez a munka? Mi az, amit ad önnek?
3: Ez egy nagyon összetett, sokoldalú társaság. Tudok itt dolgozni. Paprikát, paradicsomot szedni, gyomlálni, kacsolni a paradicsomot például.
2: A megváltozott munkaképességű Domonkos József 2 hónapja dolgozik a mozgáskorlátozottak Somogy megyei egyesületének kertjében, ahol a zöldségeket akvapóniás módszerrel termesztik. A termelést Takács Tímea irányítja.
4: Ebben a konkrét tartályban tilápiák vannak, ami egy nílusi halfajta. Azt kell róla tudni, hogy ők szájköltők, és hihetetlen szerencsénkre képesek is voltak szaporodni. Egyébként ők jól bírják az ilyen tartályos termesztési rendszert, és nálunk is szaporodtak. Tehát vannak kicsik, akik majd itt nálunk fognak megnőni, és a folyamat végén őket is értékesítjük. A rendszer másik végében afrikai harcsák vannak. Ez egy cirkuláló rendszer, vagyis a hal tartályban keletkezett hal ürülék az, ami folyamatosan keringetve van, és eljut a növényeket tartalmazó tálcához, és nálunk az akvapóniának az agregát pónika fajtáját használjuk, ami tulajdonképpen nem más, mint a talajt helyettesítő ültető közeg, jelen esetben agyaggolyócskák, egy ilyen granulátum-szerűség, amiben bele lehet ültetni a növényeket. Ebben a kis tartályszerűségben a víz szintjét szabályozni lehet ahhoz képest, hogy melyik növénynek milyen szükségletei vannak.
2: Nem csak az akvapónia termesztőházban, hanem fóliasátrakban is érik a paprika és a paradicsom.
4: Itt az összes tetőről összegyűjtük egy ciszternába az esővizet, és lehetőség szerint természetesen esővízzel működik a csepegtetőrendszer, illetve ide kerül kivezetésre az akvapóniából az olyan típusú víz, amit már a szűrők nem képesek, tehát ami már, hogy úgy mondjam, egy kicsit sáros, amit már nem akarunk visszaforgatni, ilyenkor mindig egy kis rész föl van töltve, és az aljáról leengedjük ezt az úgynevezett koszosabb vizet, és az is ide a ciszternába gyűlik, amiben még mindig rengeteg tápanyag van, tehát itt semmilyen mesterséges anyagot nem adunk hozzá a csepegtetőrendszerhez, mert tele van tápanyaggal. És a csepegtető rendszer pedig innen juttatja el ugye a lényegesen alacsonyabban fekvő fóliasátrakhoz a vizet.
2: A munkában pedig mindenki kiveszi a részét.
4: A kerekes székben élők is tudnak segítséget nyújtani, például tehát a haltartályok olyan magasságban lettek kialakítva, hogy azt székből is lehessen etetni. Tehát ha más nem is tudnak, már az is segítség, illetve nekik egyfajta kikapcsolódás. Tehát ez fontos, hogy az ő integrációjuknak a része legyen ez is, hogy ne csak ugyanazt a monoton munkát végezzék, néha ők kijönnek ide. Aki mozgásában kevésbé korlátozott, az le tud jönni a fóliasátrakhoz, a termények ültetésénél, a betakarításnál, az értelmi fogyatékosok is tudnak természetesen segíteni.
2: A lényeg, hogy minél több fogyatékkal élő ember számára tudjanak munkát biztosítani, ezzel növelve önbecsülésüket, mondja Hegedűs Lajos, az egyesület elnöke.
5: Ugye az akvapónia az egy nagyon érdekes termelési rendszer, a halak és a növények szimbiózisán alapuló vegyszermentes élelmiszertermelés zajlik. Azon kívül ezen a telephelyen sok egyéb tevékenység is zajlik, például a villamos biztosító berendezéseket, biztosítékokat, sorkapcsokat szerelünk, állítunk össze, a nyomdai kisegítő tevékenységeket végzünk, dobozokat, csomagoló eszközöket, házi malmok alkatrészeit készítjük el és szereljük össze, kőedényeket gyártunk, tehát nagyon sokféle tevékenység van, és ennek az az oka, hogy nagyon sokféle fogyatékossággal élő emberrel dolgozunk együtt, foglalkoztatjuk. Autisták, értelmi akadályozottak, pszichiátriai akadályozottak, mozgáskorlátozottak, siketek, vakok. Tehát a fogyatékosság valamennyi csoportjával dolgozunk együtt, és hát nyilván olyan munkákat kell végezni, amiket ők el tudnak végezni.
2: A terményeket elsősorban helyben értékesítik 2 Down-szindrómás munkatárs segítségével.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
6: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak.

0: Szolgáltató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Az erdőgazdálkodók tapasztalata alapján több tízmilliós kárt okoznak a fatolvajok Magyarország erdeiben. Nagy Dániel erdészeti felügyelővel a somogyot is érintő problémákról, illetve a tűzifa kereskedelmi lánc hasznosságáról is beszélgetett Bátori Gyöngyvér.
2: Mire érdemes figyelniük azoknak, akik tűzifát vásárolnak?
3: Arra érdemes figyelni, hogyha olyan ajánlatot kapnak valahol, hogy másnapra azonnali szállítással száraz fát hoznak nekik, csak utaljanak előre, akkor ettől nagyon messze kell szaladni, mert a jelenlegi piaci viszonyok között minden erdőgazdálkodó tűzifa feldolgozó azért több hetes szállítással tudja csak vállalni, tehát hogy ne essünk áldozatul csalásoknak. Itt is, mint más agrártermékeknél, lehetőleg törekedjünk arra, hogy helyi erdőgazdálkodótól, helyben telephelyen rendelkező tűzifa feldolgozótól, tüzéptől vásároljunk, hiszen ha akár mennyiségi, akár minőségi problémánk van, akkor tudjuk, hogy hova kell visszamenni. Úgy döntünk, hogy mégse tőlük vásárolunk, hanem valamilyen közösségi hirdetési oldalon vagy online hirdetési felületen találunk egy hirdetést, hogy itt először ellenőrizzük le, hogy a hirdetésben van-e egy két betűből és hét számból álló EUTR azonosító szám. Minden olyan vállalkozásnak, aki jogszerűen forgalmaz tűzifát, rendelkezni kell ezzel az azonosítóval. Ha nincs meg ez az azonosító a hirdetésbe, akkor lépjünk tovább, keressünk egy másik hirdetőt, hogyha benne van, akkor érdemes felmenni a Nébih tűzifás honlapjára, beütjük a keresőprogramba azt, hogy Nébih és tűzifa, akkor oda tudunk jutni, és ott van egy lekérdező felület, és ellenőrizzük, hogy ehhez az azonosítóhoz hol működő vállalkozás tartozik, tehát ha mondjuk Kaposváron lakunk, de az azonosító alapján a szolgáltató Nyíregyházán vagy Sopronban működik, azért kezdjünk gyanakodni, mert nagyon magas a tűzifa fajlagos szállítási költsége, nem annyira valószínű, hogy mi onnan tűzifát tudunk venni. Hogyha ez is stimmel, és Kaposváron van telephelye vagy a környéken, akkor érdemes felhívni a vállalkozót, leegyeztetni, hogy milyen fát szeretnénk. Amit érdemes tudni, hogy minden tűzifa szállítmányhoz három dokumentumot kell kapnunk. Kell kapnunk ugye egy számlát vagy nyugtát, egy szigorú számadású szállítójegyet, ami fel van tüntetve a vásárolt tűzifának a fafaja, a feldolgozottsági formája, mennyisége, tömörköbméterben és űrméterben, illetve kell kapnunk egy tűzifa vásárlói tájékoztatót, ennek a tartalmát jogszabály írja elő. Hogyha mázsára, azaz tömegre vásárolunk tűzifát, akkor még egy mázsa jegyet is kell kapnunk, ami fel van tüntetve, hogy hol volt az a hitelesített mérleg, ahol ezt a szállítmányt nekünk lemázsárták. Hogyha bizonytalanok vagyunk abban, hogy a környékünkön hol vannak jogszerűen működő vállalkozások, akkor érdemes felmenni a Nébih honlapjára, ott van egy tűzifát okosan kereső alkalmazás, ez egy online piac tér, ahol csak ügyfélkapus azonosítás után tudnak hirdetni a vállalkozók, azok, akik benne vannak a Nébih hatóság nyilvántartásába, és meg tudjuk nézni, hogy a településünk 30 kilométeres körzetében milyen erdőgazdálkodók, milyen tűzifa kereskedők, milyen fatermékeket kínálnak.
2: Ugye önök az egész kereskedelmi láncot ellenőrzik. Ez a folyamat hogy néz ki? Tehát hogyan bukhatnak le azok, akik illegálisan termeltek ifát, illetve értékesítenek?
3: Egyrészt figyeljük minden nap a hirdetéseket, és azokat a hirdetéseket, amiket nem felelnek meg a jogszabálynak, igyekszünk minél gyorsabban eltávolítatni, illetve azokról a hirdetőkről vezetünk egy nyilvántartást is, ez is elérhető a Nébih tűzifás honlapján, telefonszámmal, hirdetési településsel, kik valamilyen csalást vagy jogszerűtlen magatartást követtek el. A Nébih ellenőrzései, azok telephelyi ellenőrzések, közúti ellenőrzések, az előbb említett hirdetés ellenőrzések, számos próbavásárlást is csinálunk, illetve a társhatóságok jelzései alapján is eljárunk. Ugye kiskereskedelmi tűzifa vonatkozásában nagyon sok mindennel találkoztunk sajnos, ugye ebből a legrosszabb az, amikor valaki előre elutalja a pénzt, és egyáltalán nem kap fát. Ehhez képest talán egyen jobb, hogyha nem azt a minőségű vagy mennyiségű fát kapja, de hát ez is nagy méreg, tehát érdemes pérfogatra rendelni véleményünk szerint tűzifát, hiszen a víztartalmat elveszti a fa, tehát hogy akkor a vizet is kifizetjük, hogyha tömegre vásárolunk. Ha térfogatra rendelünk, akkor mielőtt leborítják, érdemes megmérni a platón, vagy előre megkérdezni, hogy akkor mennyi fér a teherautóra. Hogyha idősebb ember vásárolja a fát, akkor ugyanúgy, mint a tévé és hűtőgép vásárlásnál, arra szeretnénk kérni a fiatalokat, hogy segítsenek a nagyszülőknek, vagy idősebbeknek, vagy olyannak, aki nem tudja megmérni a platón a tűzifa mennyiségét, illetve a keresésbe is lehet segíteni, hiszen sokan nem kezelik olyan készségszinten ezeket az internetes oldalakat, de ezzel legalább az unokák bizonyítani tudják, hogy a kütyüzésnek is van értelme, ha segítenek a nagyinak, nagypapának tűzifát vásárolni, hogyha úgy döntenek, hogy az internetről rendelik, és nem a helyi erdőgazdálkodótól vagy telephelytől.
2: Az mennyire látható mondjuk, hogy ezek a fák, amiket értékesítenek, hogy ezek legális forrásból származnak, vagy már maga a kitermelés is illegális módon zajlott? Ezt föl tudják deríteni?
3: Sok ezer köbméter esetén igen, ugye a jogszabályi rendszer úgy van felépítve, hogy erdei fa választékot, és ebbe tartozik a tűzifa is, csak szigorú számadású szállítójeggyel lehet szállítani, és fel kell rajta tüntetni a faanyagnak a származását is, és ugye a Nébi Erdészeti Hatóság, mint láncellenőrzést folytató hatóság, ilyenkor az egész termékláncon végigmegy, és az egyes átrakási pontokon, kitermelési helyeken összeveti a kitermelhető faanyagot, a jogszerűen kitermelhető faanyagot, és az elszállított faanyag mennyiségét. Emellett az erdőtörvény tartalmaz egy törvényi vélelmet is, ami azt mondja, hogy ha valaki nem tudja bizonyítani a nála lévő faanyag jogszerű eredetét a faanyag kereskedelmi lánc szereplők közül, akkor ott vélelmezni kell, hogy az illegális kitermelésből származik. De úgy gondolom, hogy Magyarországon egyébként van megfelelő mennyiségű tűzifa, jogszerűen kitermelhető, és ez bekerül a láncba. Általában a visszaélések azok extra profit miatt történnek, illetve az átverések miatt. Természetesen vannak sajnos illegális kitermelések is, pont ezért működik az erdészeti hatóságnak ez a lánc ellenőrzést végező része, a Nébi, felhasználva a Nébik más területen szerzett láncellenőrzési tapasztalatait is, hogy az egész faanyag kereskedelmi láncba, akár belföldről, akár külföldről származó illegális faanyag kerül be, akkor ezt minél magasabb szinten ki tudjuk szűrni.
2: A megyék között van egyébként rangsor, hogy valahol gyakoribbak ezek a visszaélések, valahol pedig kevésbé. Melyik a legfertőzöttebb megyék, hogy így fogalmazzak?
3: Nagyon fontos kiemelni, hogy itt a faanyag kereskedelmi lánc vizsgálata történik, tehát hogy ez a mutató nem csak azt mutatja, hogy hol mennyi faanyag került illegálisan kitermelésre, hanem olyan elemei is vannak ennek az indexnek, hogy például hol mennyi átverős hirdetés jelent meg, honnan mennyi jogos panasz érkezett, és ilyen szempontból Magyarországon belül az index szempontjából nagyon magas kockázatúnak minősül Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Pest megye, viszont magas besorolásot kapott Bács-Kiskuna és Somogy megye. Ennél a két megyénél nagyon fontos az, hogy egyrészt arányában Somogy megyében sok erdő van, illetve itt több jogsértés tárt fel a hatóság. A nagyobb kitermelési mennyiség miatt ugye az esetszámok is magasabbak lettek, akár hirdetést tekintünk, akár a faanyag kereskedelmi láncba került, és nem megfelelően adminisztrált vagy bizonytalan eredetű faanyagot tekintünk.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatjuk a Riprónai család kaposvári történetét, ezúttal Ödönnel. A helytörténeti rovat házigazdája Róth Balázsi Hunor.
2: Megtudtuk, hogy volt Lajos és volt Sándor, de azért, hogyha lehet, térjünk még vissza egy picit Ödönre, mert azért a mai napig egy megkerülhetetlen alakja így Kaposvár múltjának, történetének, életének.
3: És a múzeumnak.
2: Így van. És ha jól tudom, azért nekik különösen jó kapcsolatuk volt egymással Józseffel, nem?
3: Jól tudod, igen. Hogyne. Hát kezdjük. Nagyon szeretném elmondani, hogy van egy olyan képe Riprónainak, ahol a Lajost és Ödönt együtt láthatjuk. Egyébként ez egy kukoricás festmény, mind a kettő öltönyben van, nagyon-nagyon elegánsak, és azt írta, mert Riprónai rendszeresen szignó mellé mindig egy-egy mondatot odaírt. Kommentálta a képeit, és azt írta ehhez a festményhez, hogy a két öcsém különböznek, mint két tojás. Igen, ennyit róluk. Tehát Ödön is mindig elegáns volt, csinosan öltözött, kalapot viselt, de ő már virágot tűzött például a hajtókájára, csokornyakkendőt kötött magának, tehát egy kicsit lazábban, bohémabb volt a stílusa, éppen ezért közelebb állt a festőművészhez, Józsefhez. Az is nagyon érdekes, hogy vasutas létére igazi műértő volt, hát ahogy beszéltünk róla, ő volt Józsefnek a leglelkesebb támogatója a családban, ő volt az egyedüli, aki ismerte és elismerte a bátyjának az újító törekvéseit. Tehát mindig a testvére mellett áll. Akkor például, amikor gyógyszerészként József elhatározza, hogy nem óhajt ezzel a nyugdíjas szakmával foglalkozni, hanem homlokegyenest belevág a művész életbe, akkor a család ellene fordul. Azért a pedagógus szülők, ők egy nyugdíjas szakmát adtak a kezébe. Egyetemi végzettséget adtak a kezébe.
2: Persze, meg olyan szépnek tűnik így, nem tudom, 100 év távlatából ez a történet, de azért elképzelem, hogy ott is megvoltak azok a demagóg dumák, hogyne? Amik aztán később, hogy abból nem lát megélni, fiam, ez a biztos a gyógyszerész. Mégiscsak az 1800-as években járunk, ahol azért tényleg nagy dolog volt egyetemet végezni, és amikor azt látta a szülő, hogy a gyerek ezt eldobja magától, akkor nyilván nem tetszik
3: neki. Egy bizonytalanért.
2: Olyan infó van-e, hogy elismerték aztán a szülők is, hogy igazad volt, Józsikám?
3: Majd később. Később érünk oda, de minden esetre itt, amikor a szülők ellene fordultak, akkor Ödön volt az, aki mellé áll, és biztosítja arról, hogy egy életen keresztül ki fog mellette tartani és támogatni fogja. Most Ödön ezt egy életen keresztül be is tartja, ezt az ígéretét, és amikor vannak azok a párizsi évek, amikor se pénz, se posztó, se kaja, se semmi, egy igazi bohém művészembernek a szolíd, szerény életét éli Párizsban, akkor Ödön az, aki rendszeresen pénzt küld, és ezzel támogatja a bátyját, vagy ne adj Isten, még disznótorost is küldött neki, amikor annyira nem ment a szekér.
2: Ödön vasutas létére úgymond, mert hogy zárójelben megjegyzem, a 4 gyerek foglalkozását, hivatását nézve, talán Ödönek ki egy picit kilóg a sorból, mert a vasutas mesterség szakma nem volt egy kimondottan értelmiségi munkakör, de ettől függetlenül ő anyagilag jobb egzisztenciával rendelkezett ekkoriban, mint József, hogy ő segítette, ő küldte.
3: Ez mindenkit izgatni szokott egyébként, hogy működött ez annak idején, hogy kerestek a vasutasok. Alapjába véve úgy tudjuk a leírásokból, hogy Ödön nem volt feltétlen gazdag, szűk anyagi körülményei voltak, de ehhez képest mégis mindig támogatta a bátyját. Volt egy szerencsés helyzete, ugyanis vasutasként korlátlanul utazott. És ezt kihasználta. Egyrészt úgy használta ki, hogy rendszeresen kiállításokat szervezett a bátyjának, másrészt pedig ott tudta kihasználni, hogy műgyűjtő tevékenységbe kezdett.
2: Ha jól értem, ő mivel ingyen utazott, akkor így járta az országot, amellett, hogy rendezgetett kiállításokat a bátyjának, piacokra járt? Vagy hogy kell ezt elképzelni, hogy működött ez a feltérképezése az országnak is, a műalkotások keresése, gyűjtése?
3: Na most azért érdekes, amit kérdeztél, mert Ödön például nem feltétlen csak a kortársokat gyűjtött. Tehát gyűjtött, nyilvánvaló, éles szemmel kiválasztotta a remek műveket a kortársai közül, de nem feltétlen szépen ezeket gyűjtötte, ő például nagyon szerette a régi bútorokat, vagy az értékes használati tárgyakat. Gondolkodjunk egy kicsit, századfordulón vagyunk, mit tudom én, földszintesek a lakóházak, vannak olyanok, ahol már be van vezetve a villanyvilágítás, van, ahol petróleumlámpával világítanak este, gyertyával világítanak este. Ödönnek az volt a szokása, hogy este szerette járni az utcákat, mert akkor be lehetett látni az épületekbe.
2: Kis kukkoló volt.
3: Igen. Na de ő azt figyelte, hogy van-e valami értékes bútor vagy használati tárgy, és ha volt olyan, ami neki megtetszett, akkor egyszerűen fölvásárolta, vagy cserét ajánlott föl érte. Tehát ezt tudjuk a gyűjtő szenvedélyéről.
2: Én most hirtelen elképzeltem, hogy a család vacsorázgat és lefekvéshez készül, az kopognak az ajtót, hogy jó napot kívánok, láttam kintről, hogy van egy szép kis festmény, nem eladó véletlenül.
3: Igen.
2: Igen, hát izgalmas. Igen, de szervezte a kiállításokat is. Igen. Ugye beszéltünk arról, hogy minthogyha a menedzsere lett volna picit Riprónainak, ezt is ugyanígy országszinten, vagy helyben, vagy ez hogy indult?
3: Hát maradjunk annyiban, hogy Kaposváron rendezett, illetve szervezett még tárlatokat. Képzeld el, hogy itt a kaposvári tárlatokon mutatkozik be például Színyei, vagy Vasari, vagy Kenstock Károly, Ferenczi Károly, és ezek között természetesen Riprónait is bemutatta.
2: Végezetű Riprónai Ödön életművéről, hagyatékáról talán még érdemes egy picit beszélni, hiszen említette te is, hogy a múzeum egyik alapítója volt, és hogy sokat köszönhet ilyen tekintetben a város. Van arról információnk, hogy mit kapott a város tőle?
3: Azt tudjuk, hogy a Riprónai hagyatékban 540 darab magyar modern festmény volt megtalálható, és 41 darab külföldi alkotás szerepelt. Tehát egy nagyon-nagyon komoly gyűjteménye volt, de mint ahogy említettem, és a múzeumban is látható, például a használati tárgyak is itt vannak kiállítva, illetve nagyon értékes régi bútorok is ki vannak állítva, ami a Riprónai, tehát az Ödön hagyatékából származik.
2: Hát akkor így ezt a gyűjteményt elnézve sokat vonatozhatott.
3: Egál.
2: Köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
0: Ági. Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mutató, szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Átalakultak a mindennapok, minden generáció más médiából fogyaszt többet, hogy ki melyikből, erre kereste a választ kollégánk Szekeres Marnó Alán, tovább beszélgetve a PTE oktatójával, Guld Ádám médiakutatóval.
2: Ha egy családot nézünk, mondjuk három generációt, és itt nyilván most sarkítani fogok, de létezik-e kulturális tér, közös kulturális tér akkor, ha ismételtem mondom, sarkítva mondom, a nagyszülő a tévé előtt ül, a szülő mondjuk a Facebookon van, a gyerek viszont a TikTokon. És azt látjuk, hogy átalakultak a mindennapok, azt látjuk, hogy nagyon sokat van a kezünkben az okostelefon, mindenki a saját világába egy kicsit bezárkózik. Egy családon belül közös kulturális tér létezik-e még egyáltalán?
3: Nem annyiban, mint régen, de itt is hozzáfűzném, hogy ez a folyamat ez nem most kezdődött. Ez a közös kulturális tér szétesése, ez talán akkor volt a leglátványosabb. Hazánkban ez a folyamat a 90-es években zajlik, amikor a háztartásokban egyszer csak több tévékészülék lett. Tehát én a 80-as évek elején születtem, az én korosztályomnak a döntő többsége még azt érte meg, hogy a háztartásban egy tévé van. Ez a tévé egyébként akkoriban nagyon sokszor még egy fekete-fehér tévé volt Magyarországon, és a televízió abban az időben gyakorlatilag a családi tűzhely szimbolikus szerepét töltötte be, jellemzően a nappaliban állt, e köré gyűlt össze a család esténként, és mindenki ugyanazt nézte. És a csatorna választás, ezt most idézőjelben mondom Magyarországon, mert hogy leginkább egy csatornából lehetett választani, de aztán később a csatorna meg a program választás, az a felnőtt joga volt, ő határozta meg azt, hogy mikor mit lehet nézni. Aztán ugye a 90-es években a fejlődés ezen a téren elindul, egyszer csak megjelenik egy tévé a konyhában, és akkor az anyuka már lehet, hogy mást néz, miközben főz, megjelenik a televízió készülék a gyerekszobájában, akkor elkezd mesecsatornákat nézni, aztán este meg ki tudja, hogy miket, egészen más csatornákat is akár, és itt elkezd ez szilánkosodni. És ma ennek a szilánkosodás folyamatnak látjuk tulajdonképpen egy egészen extrém, szélsőséges megnyilvánulását, mert hogy végtelen számú csatornán, gyakorlatilag végtelen mennyiségű tartalom érhető el. Nekem néhány évvel ezelőtt volt ezzel kapcsolatban nagyon izgalmas kutatás, ami azt bizonyította, hogy nagyon sok esetben még ugyanannak a generációnak a tagjai sem ugyanazt követik, vagy ugyanazt nézik, mert egész egyszerűen olyan mértékű a változatosság, hogy nem nagyon teremtődnek meg azok a tartalmi vagy kulturális csomópontok, amik így összefűznék ezeket a tapasztalatokat.
2: A mindennapok tempóját is átalakította a közösségi média, különösen itt az utóbbi időszak, amikor már a Reels-ek, a TikTok videók hódítanak. Ez mennyiben befolyásolja, vagy hogyan alakította át a családi beszélgetéseket, vagy nem pusztán családi, hanem az egymással lévő viszonyokat, illetve az egymás iránti türelemre vajon milyen hatással bír az, hogy mondjuk egy perc alatt akár öt Reels videót is lepörgetünk.
3: Én nem ismerek ilyen kutatást, hogy konkrétan a short form vagy a rövid formátum videóknak a családi interakcióra milyen hatása van. Szerintem nem is készült ilyen kutatás. Azt tudjuk, hogy általánosságban a fiatalok esetében ezek a rövid videós tartalmak a figyelem koncentráció csökkenését, illetve a figyelem időtartamának rövidülését okozzák. Általánosságban egy olyan ingergazdag környezetben vannak ma a fiatalok, de egyébként részben a felnőttek is, ami miatt a valóság sokszor lassúnak és unalmasnak tűnik. Tehát, hogy az az inger mennyiség, amit például a közösségi média nyújt, tehát ez a nagyjából 3 másodpercenként kaphatok olyan ingert, ami az érdeklődésemet felkelt, és hogyha ezt megkapom, akkor lehet, hogy 2-3 másodpercnél tovább nem is maradok ott tovább, csak egyszerűen láttam valami nagyon izgalmasat, és már is pörgetek tovább. Szóval, hogy ezt az intenzitást, meg ezt a pulzálást a hétköznapi élet nem tudja hozni. De egyébként hozzáteszem, hogy a hagyományos média sem, tehát hogy nem véletlen, hogy ma már az teljesen általános kutatási tapasztalat, hogy egy 16-7 éves gyerek is akár egy 20 perces sorozat epizódot nem tud úgy végignézni, hogy mellette 5-6-szor mondjuk a telefonjára nézzen rá, és bármilyen sorozatról lehet szó. Tehát a Trónok harcáról is beszéltünk, ahol egyébként csata jelenetek váltják egymást, abban is lesznek olyan percek, amik annyira nem izgalmasak, és akkor rögtön ki lehet lépni, és át lehet vezetni a tekintetet valami másik képernyőre.
2: Nyilván így nehezebb egy Verne Gyula regénybe belefogni. Az egyetemen a tapasztalat, ami ezzel kapcsolatban mégiscsak 90 perces előadások vannak. Hogyan bírják a 90 percet a mai fiatalok?
3: Voltak. Tehát 90 perces előadások voltak, lehet, hogy még valaki kísérletezik vele. Én azt tapasztalom, hogy az oktatók jelentős része már elengedte azt, hogy 90 percen keresztül előadást tartson. Általánosságban a tapasztalat az, hogy 4-5 tevékenységi formát kell váltogatni mondjuk 90 perc alatt ahhoz, hogy a hallgatók játékban maradjanak. De egyébként hozzáteszem, hogy ahhoz is, hogy én is, mert hogy nyilván, hogy itt sokszor említem, ezek a hatások bennünket is ugyanúgy érnek, és mi sem tudjuk ez alól kivonni magunkat, de hozzáteszem egyébként, hogy ugye én még abszolút úgy szocializálódtam, hogy 90 perces frontális előadásokon ültem, és a pályám elején én is ilyen előadásokat tartottam. És hogy teljesen őszinte legyek, nem is annyira élveztem őket végigülni, és megtartani sem.
1: A mai mutató eddig tartott, a következő pénteken este lesz majd. Addig is várjuk a véleményeket és az ötleteket műsorunkkal kapcsolatban az info@radiomost.hu e-mail címre, vagy ismert telefonszámaink valamelyikére. Búcsúzom, Györfi Bettát hallották, további jó rádiózást kívánok!
0: Ez volt a mutató.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: 91.2. Rádió Most.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják, én Pál Patrícia vagyok. A Zselici kilátó is esélyes az év kilátója címre. A kardosfai kilátó is bekerült az év kilátója pályázat idei döntőjébe. A Zselici Csillagpark területén található építmény 10 másik kilátóval együtt várja a közönség szavazatait. A 25 méter magas kardosfai kilátóból a Zselic tájára nyílik panoráma, ezért a kirándulók körében is népszerű úti cél. A 7. alkalommal meghirdetett versenyben szeptember 28-áig lehet voksolni az Aktív Kalandor oldalán. Dobogós helyet hoztak el a somogyi rendőrök a drónkupáról. A 3. helyet szerezte meg a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság csapata a 3. belügyi drón kupán. A Remete szőlősön rendezett kétnapos versenyen 28 csapat indult. A rendőröknek nem csak a drónok kezelésében, hanem elméleti ismeretekben és összetett gyakorlati feladatokban is bizonyítaniuk kellett. A versenyzők többek között drón segítségével kerestek elveszett tárgyakat, illetve bevetési helyzeteket szimuláló feladatokat hajtottak végre. A somogyi csapat összetett teljesítménye végül bronzérmet ért. A vérútját is végigkövethetik a kutatók éjszakáján. Különleges programmal készül a kaposvári területi vérellátó a kutatók éjszakájára. A résztvevők megismerhetik, mi történik a véradást követően a levett vérrel, hogyan készülnek, illetve kerülnek kiválasztásra a különböző vérkészítmények. A másfél órás program során a laboratóriumi munkába is betekintést nyerhetnek az érdeklődők, és arra is választ kaphatnak, milyen betegségek kezeléséhez nélkülözhetetlenek a véradók adományai. A program szeptember 25-én, pénteken délután 14:30-kor kezdődik. A részvételhez előzetesen regisztrálni kell. Mikrobuszban utazó 7 embert találtak a rendőrök. Embercsempészés gyanújával vettek őrizetbe egy 40 éves olasz férfit Somogyban. A rendőrök az M7-es autópályán figyeltek fel a mikrobuszra, amely később Zamárdinál elhagyta a strádát. A jármű sofőrje és utasai gyalogosan próbáltak tovább menekülni, de a rendőrök, polgárőrök és egy drón segítségével elfogták őket. A mikrobuszban 7 olyan ember utazott, aki bangladesi, illetve pakisztáni állampolgárnak vallotta magát. A jármű vezetőjét őrizetbe vették, ellene eljárás indult. Sűrű hétvégéjük volt a somogyi tűzoltóknak. Összesen 27 alkalommal riasztották a somogyi tűzoltókat a hétvégén, 18 tűzesetnél és 9 műszaki mentésnél volt szükség a beavatkozásukra. A szabadtéri tüzek között tarló, avar és hulladék tüzek is előfordultak, de erdős terület aljnövényzete is lángra kapott. Több közlekedési balesetnél is dolgoztak az egységek. Kaposmérő és Kaposújlak között 2 személyautó ütközött. Az M7-es Balatonendrédhez közeli szakaszán pedig egy autómotor tere gyulladt ki. A legsúlyosabb eset Balatonszemesen történt, ahol egy személyautó és egy motorkerékpár karambolozott. A motoros életét vesztette, az autó 2 utasát kórházba vitték. Torna győzelemmel kezdte a szezonra hangolódást a Finó. Torna győzelemmel zárta a szlovéniai Novo Mesto kupát a Finó Kaposvár férfi röplabda csapata. A somogyiak mindhárom mérkőzésüket megnyerték, egyszer 3-0-ra, kétszer pedig 3-2-re győztek. Zorán Kedacsics vezetőedző szerint a torna hasznos felkészülést jelentett a szezon előtt, a játékosok hozzáállásával pedig elégedett volt. Játékosan segít majd eligazodni a digitális világban egy új kaposvári program. 3 éven át tartó 350 millió forintos program segíti a kaposváriakat abban, hogy magabiztosabban eligazodjanak a digitális világban. A projekt elsősorban a gyerekeket és az időseket célozza, de kiemelt figyelmet kapnak a hátrányos helyzetű lakosok is. A gyerekek játékos foglalkozásokon és napközis táborokban ismerkedhetnek a Lego robotokkal, programozással, a digitális történetmeséléssel, az animációval,

0: és reklámfilm készítéssel, valamint a konfliktus kezeléssel. A Tech kaland, a Lego küldetés, az okos kuckó és a digitális kalandtúrák mind azt szolgálják, hogy a modern technológia ne akadály, hanem lehetőség legyen a kaposváriak számára. A program 350 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Csütörtökön indul a Kán Egyetemi Napok szakmai programja. Már csütörtökön elkezdődnek a Kán Egyetemi Napok. A nulladik nap fő eseménye egy szakmai konferencia lesz a Mate Kaposvári kampuszán. A program délelőtt 9 órakor plenáris ülésen indul, amelyen Gyurica Csaba rektor is köszönti a résztvevőket, emellett bemutatják a Precíziós Állattenyésztés című könyvet is. A nap folyamán az agrárium számos területét érintik, szó lesz a korszerű állattenyésztésről és növénytudományról, valamint a ló- és nyúltenyésztésről, halászatról, legeltetésről és a talajhasználatról is. A nagy közönség péntektől kapcsolódhat be a rendezvénybe. A városrészek problémáiról egyeztet a polgármester a lakókkal. Folytatódik a Kaposvári Beszélgetések program sorozata, amelynek keretében a város különböző részein találkozik a lakókkal Szita Károly polgármester. A tegnapi fórumot a Donnerben tartották, ahol a közbiztonság és a csapadék vízelvezetése került szóba. A következő találkozót ma 5 órakor tartották az Erdősor és a Madár utca találkozásánál. Holnap a Töröcskei Művelődési Házban, csütörtökön a Kinizsi lakótelepi tagiskola mellett, pénteken pedig a Pécsi utcai harangtoronynál lesz lehetőség a beszélgetésre. A városvezető idén 12 helyszínen várja a kaposváriak észrevételeit. Újabb épületet bontanak el a Donnerban. Tovább folytatódik a Donner megújítása, néhány napon belül ugyanis elbontják a Zrínyi utca 13 szám alatti rossz állapotú épületet. Az önkormányzat az elmúlt 2 évben már 2 hasonló ingatlant távolított el ugyanebből az utcából. A város tájékoztatása szerint a cél a rendezetlen, rossz állapotú épületek felszámolása és a környezet rendezése. Eközben a városrészben több fejlesztés is megvalósult. Megújult a könyvtár környéke, a templom előtti tér, a Csík Ferenc sétány és a Jókai liget is. Hamis online hirdetésekkel csaptak be vásárlókat. Nem létező műszaki termékek internetes értékesítésével tévesztett meg vásárlókat egy fiatal férfi a kaposvári járási ügyészség szerint. A vádlott okosórákat, mobiltelefonokat és játékkonzolokat kínált feltűnően alacsony áron. A hirdetésekre jelentkezők előre elutalták a vételárat, a megrendelt termékek azonban nem érkeztek meg hozzájuk. Az ügyészség szerint összesen 29 sértet járt így, a teljes kár megközelítette a 400 ezer forintot. A vádhatóság felfüggesztett fogházbüntetést, vagyonelkobzást és a károk megtérítését indítványozta.
1: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
0: Az esti órákban többnyire derült, száraz idő várható Kaposváron. Éjszaka is kevés lesz a felhő az égen, csapadék csak elszórtan várható. Fokozatosan tovább csökken a hőmérséklet, hajnalra 9 fok körüli értékekre számíthatunk.
1: Időjárás jelentést hallott.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek, a Rádió Moston. Check this out, it's the jump for right now. I want everybody to put your rope down, put your guns down, and report to the pit, the gravel pit. Leave your problems at home, leave your children at home. We're gonna take it back underground. I be Bobby Bowden, Wu-Tang Clan on your mind one time. It's the jump off, so just jump off, my nigga.

0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.
1: Egyedül csak az ég szava bír rám, csak olyat, amit elbírok, bíz rám. Néha zűr van a mennyben és elmegy a kedvem, ha ellök a világ. Lehet példa vagy szánalom lennék, nekem mindegy a

0: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A véradás és a vérkészítmények útját is megismerhetik az érdeklődők a kutatók éjszakáján, a kaposvári vérellátóban. A területi vérellátó szeptember 25-én pénteken várja a résztvevőket egy másfél órás ismeretterjesztő programra. A látogatók bepillanthatnak a laboratóriumi munkába, megismerhetik, hogyan választják ki, hogy egy beteg melyik vérkészítményt kaphatja, és azt is megtudhatják, milyen betegségek kezelésében van szükség a véradók adományára. A program délután 14:30-kor kezdődik, a részvételhez pedig szeptember 22-éig, tehát a mai napig regisztrálni kell a kutatók éjszakája weboldalán. Csalás miatt emelt vádat a kaposvári járási ügyészség egy 20-as éveiben járó férfival szemben. A férfi az interneten nem létező műszaki cikkeket, például okosórát, játékkonzolt és mobiltelefont hirdetett, feltűnően kedvező áron. A 29 megtévesztett vásárló előre utalta el a vételárat, de a termékeket nem kapták meg. A vádlott összesen 400 000 forint kárt okozott. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést, vagyonelkobzást és a károk megtérítését indítványozta. Embercsempészt fogtak el Somogyban. A rendőrök szeptemberben az M7-es autópályán kezdtek követni egy mikrobusz, amely Zamárdinál lehajtott a pályáról, majd sofőrje és utasai gyalogosan próbáltak elmenekülni. A járművet egy 40 éves olasz férfi vezette, aki hét magát bangladesi és pakisztáni állampolgárnak valló embert szállított. Az elfogásban rendőrök, polgárőrök és egy drón is segített. Az olasz férfit embercsempészés megalapozott gyanújával őrizetbe vették. Befejezték a 100 halombattai dunai finomító helyreállítását. A nyersolajdesztilláló üzemben tavaly októberben keletkezett tűz, és az azóta eltelt csaknem egy év alatt a károsodott vasbeton szerkezetet lebontották, helyreállítottak minden érintett berendezést és az irányítás technikai és villamos rendszereket. Egyúttal 27 új, nagy teljesítményű szivattyút telepítettek, 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki, és 100 kilométernyi villamos kábelt építettek be. A MOL tájékoztatása szerint most a következő lépés az üzem biztonságos újraindításának előkészítése lesz. Visszaállították a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára. Az országgyűlés 135 igen és 50 nem szavazattal fogadta el az erről szóló törvénymódosítást. A változás értelmében ismét kötelező lesz a tagság a Magyar Orvosi Kamarában. A kötelező tagságot 2023-ban szüntették.

0: tették meg. A most elfogadott törvény a szakmai önkormányzathoz való jogot és a kamarai függetlenséget is rögzíti.
1: Időjárás jelentés.
0: Az esti órákban többnyire derült, száraz idő várható Kaposváron. Éjszaka is kevés lesz a felhő az égen, csapadék csak elszórtan várható. Fokozatosan tovább csökken a hőmérséklet, hajnalra 9 fok körüli értékekre számíthatunk.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.
1: Lángoló ajtók, izzadó falak, egy perc és a hajtó ránk rontanak.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

0: rap csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökké rap csorog a véremben.
1: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Harmadik helyen végzett a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság csapata a harmadik belügyi drón kupán. A kétnapos versenyen 28 csapat mérte össze tudását Remete Szőlősön. A résztvevőknek többek között elméleti tesztet kellett teljesíteniük, drónnal kerestek elveszett tárgyakat, illetve összetett bevetési feladatokat is megoldottak. A somogyi csapata különböző szakmai és gyakorlati feladatokban nyújtott teljesítményével szerezte meg a dobogó harmadik fokát. A Zselic egyik kedvelt kirándulóhelye, a kardosfai kilátó is bekerült az év kilátója pályázat döntőjébe. Az idei megmérettetést már 7. alkalommal rendezik meg, a 10 döntősre pedig szeptember 28-áig lehet szavazni. A kardosfai kilátó a Zselici Csillagpark területén található, és 25 méter magasból kínál panorámát a környező tájra. Aki szívesen látná a Zselici kilátót az idei cím nyerteseként szeptember 28-áig adhatja le voksát az aktív kalandor oldalán.

0: rendszerbe. A változásokról most társadalmi egyeztetést is kezdeményeznek, amelyben többek között az oktatási intézmények, a fenntartók és a pedagógus szervezetek véleményét is kikérik.
1: Időjárás jelentés.
0: Az esti órákban többnyire derült, száraz idő várható Kaposváron. Éjszaka is kevés lesz a felhő az égen, csapadék csak elszórtan várható. Fokozatosan tovább csökken a hőmérséklet, hajnalra 9 fok körüli értékekre számíthatunk.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Torna győzelemmel hangolt a szezonra a finó Kaposvár. A férfi röplabda csapat 3 győzelemmel zárta a szlovéniai Novomestro kupát. Egy mérkőzését 3-0-ra, kettőt pedig 2-1-re nyert meg, így megszerezte a torna első helyét. Zorán Kedacsics vezetőedző szerint a csapat számára hasznos volt a hétvégi megmérettetés, amelyen több nehéz, magas színvonalú szettet is játszottak. A szakember elégedett volt játékosai hozzáállásával, és úgy vélte, a 3 mérkőzés jelentette terhelés, jó felkészülést biztosított a szezon kezdet előtt. Csütörtökön 0. nappal kezdődik a Kán Egyetemi Napok programsorozata a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszán. A nap központi eseménye egy szakmai konferencia lesz, amely délelőtt 9 órakor plenáris megnyitóval indul, Gyurica Csaba rektor köszöntőjével és a Precíziós Állattenyésztés című könyv bemutatójával. A szakmai

0: gyermeket irattak be, akiknek délutáni foglalkozásait több mint 200 szakképzett pedagógus segíti. A program főként a szórvány településeken élő magyar diákokat támogatja. Célja, hogy erősítse a magyar nyelvű oktatást és lehetőséget adjon arra, hogy a gyerekek anyanyelvükön fejleszték kreatív készségeiket.
1: Időjárás jelentés.
0: Szerdán hajnalban derült, később részben felhős idővel indul a nap. A hőmérséklet 9 és 10 fok körül alakul. Gyors melegedés lesz délelőtt, a felhők mellett egyre több napsütésre számíthatunk majd.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Újabb rossz állapotú házat bontanak el a Donnerben. A Zrínyi utca 13-as számú ingatlana néhány napon belül teljesen eltűnik. A város az elmúlt két évben már a Zrínyi utca 5-ös és 11-es számú házát is elbontotta, a környéken pedig megújult a könyvtár, a templom előtti tér, a Csík-Ferenc sétány és a Jókai liget. Szita Károly polgármester szerint a rossz állapotú magántulajdonokat megvásárolják és lebontják, hogy rendezettebb környezetet alakítsanak ki. Csalás miatt emelt vádat a kaposvári járási ügyészség egy 20-as éveiben járó férfival szemben. A férfi az interneten nem létező műszaki

0: A másikon pedig mindketten szerepelnek egy nő társaságában. A múzeum biztonsági szolgálata rövid időn belül közbelépett, a rendőrségnek pedig azt mondták, hogy hecből hajtották végre az akciót. A Mona Lisa nem sérült meg, a két férfival szemben azonban a múzeum falának megrongálása miatt eljárás indult.
1: Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Embercsempészt fogtak el Somogyban. A rendőrök szeptemberben az M7-es autópályán kezdtek követni egy mikrobuszt, amely Zamárdinál lehajtott a pályáról, majd sofőrje és utasai gyalogosan próbáltak elmenekülni. A járművet egy 40 éves olasz férfi vezette, aki hét magát bangladesi és pakisztáni állampolgárnak valló embert szállított. Az elfogásban rendőrök, polgárőrök és egy drón is segített. Az olasz férfit embercsempészt és megalapozott gyanújával őrizetbe vették. A véradás és a vérkészítmények útját is megismerhetik az érdeklődők a kutatók éjszakáján a kaposvári vérellátóban. A területi vérellátó szeptember 25-én pénteken várja a résztvevőket egy másfél órás ismeretterjesztő programra. A látogatók bepillanthatnak a laboratóriumi munkába, megismerhetik, hogyan választják ki, hogy egy beteg melyik vérkészítményt kaphatja, és azt is megtudhatják,